Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben fent nincs, majd nincs harapban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: reggelt. Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
1: Jó reggelt, Nagyvárad! Kezdetítette egy újabb hét és napi sípersze. Itt van újra a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztője, a Reggeli Plusz is, ahol hosszú sennyi lesz itt veletek 7 óráig, aztán onnantól csatlakozik hozzám Balázs Anita, akivel 8 óráig sok-sok érdekességgel várunk majd benneteket itt a 89,6-on, és a legjobb zenéket is fogjuk adni hozzájuk természetesen, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani ezúttal is az elkövetkező 2 órában.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

6 óra 8 perckor kívánok kellemes ébredést minden váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk Kán plusz FM nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is a szeg. Hát úgy tűnik, a közel-keleti konfliktus hatásait Romániában egy egészen váratlan területen is kezdjük megérezni, az útépítéseknél. A hírek szerint ugyanis súlyos bitumen hiány alakult ki a hazai piacon, mivel a bitumen kőolajból állítják elő, a kőolajpiacon kialakult bizonytalanság az építőipart is közvetlenül érinti. Érdekelne is, hogy ti mennyire tartotok attól, hogy leállnak az útépítések. Természetesen erre most is egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek, cserébe pedig érkeznek most is a legkiválóbb slágerek.

Hello Nagyvárad! Ez itt ismét a Reggeli Plusz, a mikrofonnál 8 óráig hosszú Sanyival. És veletek persze, kedves hallgatók, köszi szépen, hogy itt vagytok, és ha már így alakult, faggatózok is nálatok. Ma azzal kapcsolatban várom a hozzászólásaitok, hogy a hazai piacon kialakulóban lévő bitumen hiánynak köszönhetően ti mennyire tartotok attól, hogy leállnak az útépítések. A közel-keleti geopolitikai feszültségek miatt fellépő nyersanyagpiaci bizonytalanság valóban közvetlen és komoly kihívás elé állítja a romániai infrastruktúra fejlesztéseket. Az útépítések teljes leállásától a szakértők szerint még nem kell tartani, de az ellátási láncok akadozása és a drágulás jelentős csúszásokat okozhat a projektekben. A helyzet hátterét és a kockázatokat nagy mértékben meghatározza az importfüggőség és az ellátási kockázatok. Románia hazai kőolaj kitermelése az elmúlt évtizedekben jelentősen visszaesett, az ország nem rendelkezik elegendő olyan finomítói kapacitással, amely fedezni tudná a masszív infrastruktúrális projektek bitumen igényét, így jelentős importra szorul. A kieső vagy akadozó közel-keleti és egyéb importforrásokat a kivitelezők kénytelenek regionális szereplőktől, vagy egyéb európai beszállítókon keresztül pótolni, ami logisztikai szűk keresztmetszeteket szül. Na de érdekelne, hogy ti hogy látjátok, szerintetek mennyire kell attól tartani, hogy leállnak majd az útépítések a bitumen hiány miatt? A kiváló Plusz FM-es slágerekből viszont egészen biztosan a továbbiakban sem lesz hiány. Érkezik is Eros Ramazzotti és Ricky Martin.

0: Hello Nagyvárad, 6 óra 24 perckor az itt újra a reggeli plusz hosszú Sanyival, aki mindig a legjobb zenéket adja nektek. Ma egyébként arról beszélgetek veletek, hogy a hazai piacon kialakulóban lévő bitumen hiánynak köszönhetően ti mennyire tartotok attól, hogy leállnak az útépítések. Ugye a nagy horderejű beruházások, mint az A7-es moldovai autópálya még épülő részei, vagy a határmenti gyorsforgalmi utak az uniós finanszírozási határidők miatt abszolút prioritást élveznek. Emiatt az állam és a nagyvállalatok mindent megtesznek az alapanyagok átirányításáért. A nagyobb építőipari holdingok állítólag rendelkeznek több hónapra elegendő tartalékkal, vagy stabil diverzifikált beszállítói szerződésekkel, amelyek tompítják a hirtelen piaci sokkokat. Összességében a kritikus bitumen hiány egyelőre nem fogja teljesen megbénítani a romániai útépítéseket, de a kisebb helyi jellegű projektek halasztására, valamint a nagy beruházások átadási határidejének kitolódására reálisan számítani kell. Én pedig számítok akkor rátok, hogy megosztátok velem a témában a véleményetek. Van kint egyébként ezzel kapcsolatban egy bejegyzés is a Facebookon, amelyhez egy komment formájában is megírhatjátok a véleményetek. Én pedig adom cserébe most is a legkiválóbb zenéket.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz.

0: George Michael is tőle az Amazing, mert az időjárás tekintetében nem ez azért annyira csodálatos ez a mai nap, pontosabban eléggé változékonyra van kilátás. Napos és felhősebb időszakok fogják váltogatni egymást, de a felhűsülés ellenére csapadékra úgy tűnik, hogy nem kell számítani. A hőmérséklet tekintetében pedig továbbra is ez a visszafogottabb nyár lesz, vagy nyárias időjárás lesz a jellemző a mai nap folyamán. Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban olyan 15-16 fok körül mérhetünk, napi maximumként pedig majd olyan 27 fok körül fogunk a délután folyamán, enyhe légmozgás mellett, és erős melegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket. Most úgy látom, hogy a hétvégére már van rá esély, hogy visszatérnek a 30 fok fölötti hőfokok, viszont utána megint jön egy lehűlés. Na, de mindegy is, ne is szaladjunk ennyire előre, maradjunk akkor csak a mai napnál, ahol ugye a változékonyság lesz a pulszó. A közlekedés tekintetében pedig kiegyensúlyozottabb mostanság ugye a helyzet, köszönhetően annak, hogy tombol a nyári szünet, és azért sokan vannak szabadságon ebben az időszakban. Nem kifejezetten nehézkes annyira azért a közlekedés a városban. Ezekben a percekben pedig pláne könnyen járhatóak a város is, ugye útjai. Nincs tudomásról arról, hogy lenne valahol a megszokott, a lehetőrű történés, de ha van információt a kiesmiről, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0634 17 22 22, szóval hívjatok, kérjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá most is a legjobb dalokat.
1: Jó reggelt! Jó reggelt! Ez a reggeli blog.

0: reggelt nektek, a Plusz FM slágerei segítenek jó hangulatba kerülni nekünk ma július 13-án hétfőn, amikor is kezdetét vett egy újabb hét és nap, és mindegyikből a legjobbat kívánom, és persze a titeket érintő legfontosabb infókat is elhozom, mint például, hogy július 15 és 29-e között lezárják a 190-es megyei út, ez ugye ami Pispakit köti össze közvetlenül a Bors községgel és az egyes országút közötti összekötő utat is. A Komaunál lévő vasúti átjáró térségéről van szó, az egyes országút felül a körforgalomban sem lehet majd az összekötő útra behajtani, kivéve azokat a vállalkozásokat, vagy azokhoz a vállalkozásokhoz, amelyek a vasúti átjáró előtt működnek. A lezárások idején a forgalmat a járművek megengedett legnagyobb ösztömege alapján terelik el. Az 5 tonnánál kisebb ösztömegű járművek a 190-es megyei útról Boros községen keresztül érhetik el az egyes országutat, viszont az 5 tonnánál nehezebb járműveket a Bihar-Püspökiben lévő 19-es országúti körforgalom, Szántói út, DEX 16 gyorsforgalmi út és az egyes országúti körforgalom útvonalra irányítják. Ugyanez az útvonal érvényes az ellenkező irányú közlekedésre is, itt nálunk pedig továbbra is a legnagyobb slágerek vannak érvényben, úgyhogy akkor most megint azok érkeznek.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

Üdv mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz a 89,6-on, illetve a Plusz FM.ro oldalon is, a Plusz FM-es okostelefonos alkalmazáson, ahol ma az érdekel, hogy a hazai piacon kialakulóban lévő bitumen hiánynak köszönhetően ti mennyire tartotok attól, hogy leállnak az útépítések. Van is kint ezzel a kérdéssel egy bejegyzés a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalon, ahol egy komment formájában is tudtok válaszolni, amit persze már eddig is szép számmal megtettetek, úgyhogy köszi szépen nektek. Ezekből az eddig érkezett hozzászólásokból fogok akkor most szemezgetni. Például Szász Roland azt írja, hogy az nem lenne túl jó dolog, akkor inkább kevesebbet és jobbat. Valamint Magyar János is írt, elnézést, hogy visszakérdezek, még nem voltak ezek a gondok, miért nem csinálták? Ebben az országban mindig van magyarázat mindenre, mindig más a hibás, soha nem ismerik be, hogy egy dilettáns bagázs irányít mindent, tipikus helyzet Európa ezen felén, hogy másokra mutogatnak, ha nem így lenne, azon csodálkoznék. Pap Zsolt is kommentelt, az északerdi autópálya nem függ ettől, mivel amúgy sem épül. Aztán Szabó László is írt, nem értem a kérdést, eddig sem nagyon haladtak vele, most legalább van mire fogni. Aztán Talódi Zsuzsa is kommentelt, de hisz nálunk, amit építenek, így is úgy is elhúzódik mindig minden. Semmi sincs a szerződéses időpontra kész, úgyhogy észre sem vesszük, hogy mi miatt állt le az érintett építés, útépítés, például északerdi autópálya. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul nektek most is a legjobb dalok, és jár még természetesen szokás szerint egy óra nektek a reggeliből, és hát Anitának is véget ért a szabadság, úgyhogy érkezik ő is egy olyan 10 perc múlva ide a stúdióba, és akkor fogunk még többek között MTM-a kapcsán is beszélgetéseket folytatni, de addig is a legnagyobb slágerek fognak nektek szólni, most például egy magyar kedvenc az Egyedül, Beri és Váci Eszter közös előadás.

a nagyváradi hőségben igazi felüdülés. Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis a munkahelyi ölelése. Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében. A korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egyben lezárt időszakra vonatkozik, közölte a román országos egészségbiztosítási pénztár. Egyre több energiát használunk a klímaberendezések működtetésére. 6 év alatt szinte megduplázódott a lakások hűtésére fordított energia mennyisége az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Új trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis szó szerint lefordítva a munkahely ölelése. Az angol száz környezetben tavaly nyáron bukkant fel a kifejezés, ami magyarul a munkahely magunkhoz ölelését jelenti. Mint az elnevezés is utal rá, az emberek makacsul ragaszkodnak munkahelyükhöz akkor is, ha elégedetlenek, akkor is, ha korábban a távozást fontolgatták. A jelenség HR szakemberek szerint egyformán jelen van az Amerikai Egyesült Államokban és Európában. A job hugging lényege, hogy a munkavállaló nem azért marad a jelenlegi munkahelyén, mert elégedett vagy kötelezett, hanem mert túl kockázatosnak érzi a váltást. A jövő munkaerőpiacán a legfontosabb versenyelőny már nem maga a technológia lesz, hanem az alkalmazkodó képesség, a tanulási hajlandóság és a jó ítélő képesség. Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében, és a korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egyben lezárt időszakra vonatkozik, közölte a román országos egészségbiztosítási pénztár. Az intézmény teljes egészében rendezte a márciusi gyógyszerfogyasztás ellenértékét, míg az áprilisi elszámolások kifizetésének határideje július vége. A gyógyszerkiadások Romániában havonta átlagosan 2,4 milliárd lejt tesznek ki. Ez az országos egészségbiztosítási alapszolgáltatásokra és gyógyszerekre fordított havi kiadásainak közel 40%-át jelenti. A biztosító szerint az elmúlt 3 évben a gyógyszerfogyasztás mintegy 5 milliárd lejjel nőtt. Elsősorban az innovatív, korszerű terápiák egyre szélesebb körű alkalmazása miatt. 6 év alatt szinte megduplázódott a lakások hűtésére fordított energia mennyisége az Európai Unióban. Az Eurostat adatai szerint 2018-ban 40.500 terazsúl energiát fordítottunk ilyen célra, míg 2024-ben már 80.400-at. Idehaza a légkondicionálók fogyasztása csekély mértékben nőtt, 1045 terazsúlról 1137-re. A vizsgált időszak utolsó évében a legtöbb energiát az olasz, a spanyol és a görög háztartások fordították a klímaberendezések működtetésére. Ez azt jelenti, hogy ez a három ország adta az uniós fogyasztás több mint 60%-át. Ebben semmi meglepő nincs, mivel az északi tagállamokban nagyságrendekkel kevesebb energiát fordítanak hűtésre, mint délen. Az uniós háztartásokban a legtöbb energiát fűtésre használják, a teljes fogyasztás 61%-át. A második leginkább energiaigényes tevékenység a vízmelegítés, 15%-os részesedéssel.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Többnyire napos időnk lesz ma, és az időnként előforduló felhűsödés ellenére sem kell csapadékra számítani, viszont az évszak ezen időszakához képest mérsékeltebb hőmérsékletekre továbbra is. Jelenleg csupán 17 fok körül mérhetünk, a napi maximum pedig 27 fok körül alakul majd. Enyhe légmozgás mellett és erős melegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Közlekedési információk.
2: A közműhálózatot érintő munkálatok miatt július közepéig lezárták a Georgia Enescu utcának a Börögánu Lóy utca és a Mágéru Sugárút közötti szakaszát. Ide ez idő alatt csak a környéken lakók hajthatnak be, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arrafelé lenne dolgotok, és persze sok türelmet és jó utat mindenkinek.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek, a Reggeli Plusz Nagyvárad és környék egyetlen magyar anyavi zenés ébresztőjét halljátok a mikrofonnál Balázs Anitával
3: és Hosszú Sanyival. Új hét indul, új lehetőségek várnak ránk, szóval legyünk figyelmesek, hiszen minden nap egy új esély, hogy közelebb kerüljünk a céljainkhoz. Hétfő van, július 13-a. A jenők ünneplik ma a névnapjukat, szeretettel köszöntjük őket, és persze mindazokat, akik ma ünnepelnek, akár a születésnapjukat, vagy valamilyen más évfordulót.
2: Köszöntésük kapják tőlünk most is a Super Plusz FM zenéket, és a zenék mellett hallhattuk tőlünk ma is érdekes beszélgetéseket, úgyhogy csapjunk is bele!
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon!

맞은 별 내우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Halló mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is mindent elkövetnek, hogy megfelelően tájékozottak legyetek.
1: Kedves hallgatóink, úgy tűnik, hogy a közel-keleti konfliktus hatásait már Romániában is kezdjük megérezni, méghozzá egy egészen váratlan területen, az útépítéseknél. A hírek szerint ugyanis súlyos bitumen hiány alakult ki a hazai piacon. A bitumen az aszfalt egyik legfontosabb alapanyaga, és a legnagyobb romániai útépítő cég már jelezte is a hatóságoknak, hogy egyre nehezebben tud hozzájutni. A szakemberek szerint a probléma a közel-keleti helyzetre vezethető vissza. Mivel a bitument kőolajból állítják elő, a kőolajpiacon kialakult bizonytalanság az építőipart is közvetlenül érinti. Ha pedig nincs elegendő alapanyag, az az útépítéseket és a felújításokat is lelassíthatja. A gazdasági szakértők úgy vélik, ezt a problémát egyetlen vállalat önmagában nem tudja megoldani. Ezért állami szintű intézkedésekre is szükség lehet, ha a hiány tartossá válik.
0: Hát igen, kérdés az, hogy az állam mennyire fog tudni majd ebben segíteni, mennyire tudja majd a problémát orvosolni, mert hogyha nyers olajhiány van, akkor igazából azzal már sem tudsz mit kezdeni, hogyha az öbölmenti országokból sem tud érkezni.
1: Hát lehet, hogy ilyen diplomáciai úton próbálják meg.
0: Ja, igen, még a végén orosz olajat kell venni. Úristen, még a gondolat is ördögtől való. Jaj, na igen, viccelődünk, de ugyanakkor meg tényleg komoly probléma van. Mert ugye az elmúlt években azzal lehetett büszkélkedni valahol, hogy milyen sok új út van, és szó szerint az utolsó kis mellékutat is felújítják, meg felújították, és egyébként Magyarországról is jöttek ide ismerősök, barátok, mindenki dicsérte az utakat, hogy úristen, milyen jó állapotban vannak. Mert ugye nekünk már ugyannyira fel sem tűnik.
1: Igen, már hozzászoktunk a jóhoz.
0: igen. Neked egy nagy előrelépés volt, ahogy hallom ezelőtt, 20-30 éve, hogy milyen állapotban voltak az utak ahhoz képest.
1: Azért van, persze.
0: Jelenlegiek, hát tényleg nagyon EU-s szintűek. Úgyhogy a jóhoz igen könnyű hozzászokni, viszont azért a felújításokra is kell gondolni, meg ugye az útjavítások, hogyha ezek veszélybe kerülnek, akkor nem biztos, hogy sokáig büszkélkedhetünk ezekkel a kiváló minőségi utakkal.
1: Igen, meg van egy olyan oldala is ennek a dolognak, hogy megnehezíti ugye a közlekedést, hogyha most félbehagynak bizonyos szakaszokat, amiket mondjuk elkezdtek volna már felújítani, mert ugye most már nincs aszfalt, vagy nincs bitumen, ami ugye az aszfalthoznak az összetevője, és nem tudják befejezni ezeket a felújításokat, akkor azért ott hosszú távon eléggé problémát fog majd jelenteni a közlekedésben résztvevők számára, hogy akkor állandóan vagy kerülgessék azt az útszakaszt, vagy valami kerülő utakat használjanak, stb.
0: És akkor most így belém hasított a felismerés, hogy ugye akkor ez az A3-as autópályát is érintheti. Ugye már volt egy reményünk, hogy itt záros határidőn belül eljuthatunk Kolozsvárig autópályán.
1: Igen.
0: És akkor most lehet, hogy azt is ugye ez érinteni fogna. Kellemetlen. Nem is gondoltok egyébként, ezt végig mindenki az üzemanyagra koncentrált, hogy
1: igen.
0: Ugye nem lesz benzin, meg nem lesz gázolaj, aztán közben ugye hát jó pár olyan kőolaj származék van még ezeken kívül, amikhez hát ugye szükséges a kőolaj. Előbb vagy utóbb lehet, hogy a műanyaggyártás is ilyen módon veszélybe kerül, bár mondjuk lehet, hogy abban nem vagyunk igazán nagy hatalom, ugye műanyaggyártásban még továbbra is Kína az, aki viszi a prímet, ők meg lehet, hogy megoldják.
1: Megoldják okosba máshonnan.
0: Ők meg tudják oldani okosba, igen.
1: De minden esetre tényleg nem is gondolnánk, hogy egy háborúnak ilyen vetülete is lehet, hogy a közlekedés akadályozza különböző módokon. Minden esetre tényleg elképesztő, hogyha így végig gondoljuk, akkor ilyen szempontból már mi is érezhetjük a bőrünkön azt, hogy milyen hatásai vannak ennek a közel-keleti konfliktusnak.
0: Ja, már csak abban reménykedhetünk, hogy az utak állapota az nem fog olyan mértékben romlani, hogy most ezt az átmeneti időszakot ne tudnánk átvészelni vele. Bízunk a legjobbakban. Most nyáron egyébként talán ez a veszély nem fenyeget, aztán meglátjuk, hogy majd a következő telünk az milyen lesz.
1: Igen, hát bízunk benne, hogy azért nem húzódik ez el odáig, hogy
0: hát
1: a téli időszakot is befolyásolja.
0: Is.
1: Ki fog derülni.
0: Így van, ki fog derülni. De egyébként az is kiderülhet, hogy nektek mi a véleményetek a témában. Ti mennyire tartotok attól, hogy majd fellép egyfajta bitumen hiány, aminek következtében majd megint leromlanak az utak állapotai. Várjuk a hozzászólásokat. Cserébe pedig érkezek most is a

0: Rádiós FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Július 18-án és 19-én bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a bihari és mikepércsi gyerekek műsora, a Tini Dance Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este az Echo, a Voltás és a 4

0: Bihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
1: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszoreshop.ro-ra további információkért.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 15-ig a 60 darabos Perzil kapszulás mosószerára 49,99 bani, valamint 6 üveg egyenként 0,33 literes Tuborg világos sörára mindössze 18,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány kisebb változtatás az otthonodban, akkor a Dedebánban most a Kádda fürdőszobabútor mosdóval csak 990, valamint a Kádda Clover konyhai csaptelep csak 99 lej. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Új trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis a munkahely ölelése. Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében. A korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egymár lezárt időszakra vonatkozik, közölte a román országos egészségbiztosítási pénztár. Egyre több energiát használunk a klímaberendezések működtetésére. 6 év alatt szinte megduplázódott a lakások hűtésére fordított energia mennyisége az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Új trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis szó szerint lefordítva a munkahely ölelése. Az angol száz környezetben tavaly nyáron bukkant fel a kifejezés, ami magyarul a munkahely magunkhoz ölelését jelenti. Mint az elnevezés is utal rá, az emberek makacsul ragaszkodnak munkahelyükhöz akkor is, ha elégedetlenek, akkor is, ha korábban a távozást fontolgatták. A jelenség HR szakemberek szerint egyformán jelen van az Amerikai Egyesült Államokban és Európában. A job hugging lényege, hogy a munkavállaló nem azért marad a jelenlegi munkahelyén, mert elégedett vagy kötelezett, hanem mert túl kockázatosnak érzi a váltást. A jövő munkaerőpiacán a legfontosabb versenyelőny már nem maga a technológia lesz, hanem az alkalmazkodó képesség, a tanulási hajlandóság és a jó ítélő képesség. Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében, és a korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egymár lezárt időszakra vonatkozik, közölte a román országos egészségbiztosítási pénztár. Az intézmény teljes egészében rendezte a márciusi gyógyszerfogyasztás ellenértékét, míg az áprilisi elszámolások kifizetésének határideje július vége. A gyógyszerkiadások Romániában havonta átlagosan 2,4 milliárd lejt tesznek ki. Ez az országos egészségbiztosítási alapszolgáltatásokra és gyógyszerekre fordított havi kiadásainak közel 40%-át jelenti. A biztosító szerint az elmúlt 3 évben a gyógyszerfogyasztás mintegy 5 milliárd lejjel nőtt. Elsősorban az innovatív, korszerű terápiák egyre szélesebb körű alkalmazása miatt. 6 év alatt szinte megduplázódott a lakások hűtésére fordított energia mennyisége az Európai Unióban. Az Eurostat adatai szerint 2018-ban 40.500 terazsúl energiát fordítottunk ilyen célra, míg 2024-ben már 80.400-at. Idehaza a légkondicionáló fogyasztása csekély mértékben nőtt, 1045 terazsúlról 1137-re. A vizsgált időszak utolsó évében a legtöbb energiát az olasz, a spanyol és a görög háztartások fordították a klímaberendezések működtetésére. Ez azt jelenti, hogy ez a három ország Magyarország adta az uniós fogyasztás több mint 60%-át. Ebben semmi meglepő nincs, mivel az északi tagállamokban nagyságrendekkel kevesebb energiát fordítanak hűtésre, mint délen. Az uniós háztartásokban a legtöbb energiát fűtésre használják, a teljes fogyasztás 61%-át. A második leginkább energiaigényes tevékenység a vízmelegítés, 15%-os részesedéssel.
6: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Többnyire napos időnk lesz ma, és az időnként előforduló felhűsödés ellenére sem kell csapadékra számítani, viszont az évszak ezen időszakához képest mérsékeltebb hőmérsékletekre továbbra is. Jelenleg csupán 17 fok körül mérhetünk, a napi maximum pedig olyan 27 fok körül alakul majd. Enyhe légmozgás mellett és erős melegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
6: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Július 17-ig forgalomkorlátozások lesznek érvényben a Drágos Róda utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. A Kolozsvár felé és a Kolozsvár felől érkező forgalom egyaránt egy-egy sávon haladhat ott a felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták, a forgalmat pedig az ellenkező menetirányú sávra terelték át.
6: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
8: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel.
9: Például hamarosan beszélünk arról is, hogy 16,5 év a hazai autóállomány átlag életkora. Maradjatok a pluszon, hamarosan jövünk a téma részleteivel.
6: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: mindenkinek a Reggeli Plus mikrofonjainál Balázs Anita
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik minden hétköznap reggel közösen látnak el titeket a legérdekesebb tudivalókkal itt a 89,6-on 7 és 8 óra között.
1: Kedves hallgatóink, ha néha úgy érzitek, hogy egyre több régebbi autó közlekedik az utakon, akkor nem tévedtek. Egy friss összesítés szerint Romániában az autók átlag életkora már elérte a 16,5 évet, ami az Európai Unióban a második legmagasabb érték. Pedig az elmúlt években több roncsautó program is indult, amelyek célja éppen az volt, hogy minél többen cseréljék le a régi járműveiket újabb, kevésbé szennyező autókra. A szakemberek szerint azonban a probléma továbbra is fennáll. Ennek egyik oka, hogy minden egyes új autóra nagyjából 3 használt érkezik a piacra, vagyis a járműpark folyamatosan öregszik. Ráadásul a környezetvédők szerint ezeknek a használt autóknak közel a fele már nem felel meg a korszerűbb károsanyag kibocsátási előírásoknak, így a levegő minőségére is jelentős hatással vannak.
0: Hát ezt így igazából senki nem gondolta végig, hogy azért azok, akik megengedhetik maguknak, hogy új autót vegyenek, és ugye roncs autó programba részt vesznek, ott is azért nem feltétlenül az a tényező, hogy nekik van olyan állapotú, nagyon-nagyon régi autójuk, amit le tudnak adni, hanem beszereznek egyet, amit ugye a helyett, ugye az autó helyett, ami nekik van, esetleg így egy fiatalabb, de már nem annyira fiatal, mint amit ugye újként megvásárolnak. Azt viszont eladják ők is, ugye, tehát végül is egy használt autó kerül majd a piacra, és ugye kivonják a forgalomban nyilván a roncsokat, úgymond, de ezek közül azért nagyon sok olyan van, amik már amúgy is már 5-10 éve is roncsok voltak, tehát így ez csak egy ilyen, ilyen tapasztalás nekem a roncsautó program kapcsán, mert nyilván volt benne részem nekem is párszor, ugye láttam, hogy hogyan működik, bár volt olyan nekünk is valóban, amikor le tudtunk ténylegesen 5 évvel ezelőtt egy szó szerint egy roncsautót, amivel én jártam, de aztán egy idő után már tényleg annyira leamortizálódott, meg olyan jellegű problémái lettek, hogy már nem érte meg megjavítani. Az egy majdnem 2 évig parkolt valahol, és akkor 5 évvel ezelőtt azt le tudtuk adni roncsautó programba. De már egy olyan autó lett kivonva kvázi a forgalomba, ami már egyébként sem volt forgalomba. És egyébként is azok, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy új autót vegyenek, nekik valahogy meg kell oldani azt, és nyilván ők sem feltétlenül belföldről veszik, hanem ugye akkor külföldről hozatják be, de az is ugye egy használt autó, szóval az tény amúgy, hogy az autóknak azért az állapota, amik az utakon járnak, nem feltétlenül annyira rosszak, mint amennyire ezt próbálják érzékeltetni, vagy sugalmazni azáltal, hogy ugye 15-6 éves autó, az még nem feltétlenül egy roncs. Lássuk be, mert ugye a technológia fejlődésével az ezelőtt most a 2000-es évek elején, közepén készült autók azért technikailag elég jól felszereltek voltak, meg elég jól meg voltak csinálva. És hogyha valakinek gondos gazdája volt akkor meg, vagy valamelyiknek, akkor

0: Akkor meg pláne működőképes lehet még mai napig.
1: Egyetértek abszolút azzal, amit mondasz, és biztos, hogy úgy van, hogy mindenki szeretne új autót, tehát hogy nem ez a kérdés ebben a dologban, hanem az, hogy hogyan lehet elérhetővé tenni azoknak a családoknak is, akik egyébként nem úgy állnak anyagilag, hogy meg tudjanak finanszírozni egy új autót, vagy egy újabb autót. Mert ugye már egy újabb autó is több tízezer euróba kerül, nemhogy egy új.
0: Igen.
1: Tehát, hogy itt inkább ez az, amin talán gondolkodni kellene, hogy hogyan újítsuk meg az autóparkot országosan, úgyhogy az mindenki számára elérhető és megfizethető kategória legyen.
0: Így van, hát ugye olcsóbbá kell tenni az új autókat. Ez kellene.
1: Igen.
0: Hogyha valóban amiatt aggódnak.
1: Arra meg a gyártók, tudod, majd nem tudom, hogy mennyire fognak rábólintani, hogy nagyságrendekkel legyenek olcsóbban elérhetők az autók.
0: Jó kérdés.
1: Nem lesz annyira őszinte a mosolyuk, hogy ezt
0: biztos.
1: Így bedobják nekik
0: azt
1: valószínűleg.
0: Ezt tudni. Ja. De az is tény, hogy szerintem aránytalanul drágák marapság
1: az drágák.
0: Autó.
1: Nagyon drágák. Tehát egy lakására egy autó.
0: Abszolút. És már azt sem mondhatod, hogy igazából ugye, csak ugye az elektromos autók, amik a legjobban vannak támogatva, a legnagyobb összeggel, nem feltétlenül kerülnek már annyival többe.
1: Ez meg érdekes, tehát hogy én is ott tartok egyébként, hogyha le akarom majd cserélni az autómat egy-két év múlva, akkor valószínűleg elektromost fogok választani, mert hogy amit te is mondasz, hogy egy nem elektromos új autó körülbelül már az a kategória,
0: igen,
1: mint egy
0: nagyon hasonló.
1: Alacsonyabb kategóriás,
0: igen,
1: elektromos.
0: Igen. Aztán végülis lehet, hogy eleve ez volt a cél, tudod.
1: Hogy ebbe az irányba mozduljon el a
0: az irányba
1: tendencia.
0: Tereljenek bennünket.
1: Aha.
0: Igen.
1: Hát
0: igen,
1: lehet. Igen. Végül is, hogyha a környezetvédelmet vesszük alapul, hogy szeretnénk egy kicsit jobban védeni a környezetet, meg úgy egyáltalán a bolygót, akkor mindenképpen lehet ez egy cél.
0: Abszolút, igen. Az EU az már eléggé nyomatja ezt egy jó pár éve. Próbálnak ugye ennyire zöldíteni az Európai Uniót, vagy Európát ugye összességében, és ugye ebben látják a megoldást. Ugyanakkor meg én most abszolút elektromos autópárti vagyok, nekünk kvázi már egy ideje, ugye elektromos autóink vannak, azokkal járunk, mi tényleg élvezzük ugye ennek az előnyeit, mert számomra ugye csak előnyök vannak. Ha most nem feltétlenül akarok belemenni a részletekbe, de ettől függetlenül én nem gondolnám azt, hogy egy jó belső égésű motor, ami valóban már Euro 7-es vagy 8-as, vagy nem is tudom, hogy hol tartunk már, az sem annyira környezetszennyező már, mint ezelőtt, tudom én, 20-30 évvel, amik kijöttek például.
1: Persze.
0: A dízelek. Azokhoz képest ezek a maiak, ezek már még ha robbanó motorok is, ugyanúgy tök jól használhatóak, és ugye a károsanyag kibocsátás ez tényleg minimális. Szóval meg hát nyilván a kapacitás per pillanat, ugye az infrastruktúra, az elektromos infrastruktúra, az még nem teszi azt lehetővé, hogy mindenki elektromos autóra tudjon váltani, de tény, hogy ebben is van fejlődés, aztán majd ki tudja, hogy mit hoz a jövő. Lehet, hogy elérjük, hogy tényleg csak az ilyen autók lesznek, nem tudom. Minden esetre jó kérdés. És érdekelne bennünket az is, hogy ti mit szóltok ehhez, nektek mi a véleményetek a témában, természetesen

0: Na, eddig tartott már reggeli plusz, de most is csak mi fogunk elköszönni cirka 20 órára a Plusz FM-en, ugyanúgy zajlik tovább az élet. Közvetlenül utánunk érkezik Szegedi Mária,
1: aki a továbbiakban is elhozza nektek a legszuperebb zenéket, melyet 15 órától Keserű Tomi folytat majd. Aztán 20 órától érkezik a zenevonat is ide a 89,6-ra, mi pedig köszönjük, hogy velünk indítottátok ezt a hetet is. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig megint fogjátok, mert ismét lesz reggeli plusz, ugyanúgy, mint ma, majd 6 órától velem, aztán 7-től csatlakozik hozzám Anita is.
1: Pontosan, úgyhogy kedden is a legnagyobb slágerekkel ébresztünk majd titeket, de addig is vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek el, a siker ritkán egyetlen nagy döntés eredménye, sokkal inkább 100 apró jó döntésé, amelyeket nap mint nap meghozunk. Legyen szép a napotok!
0: És persze, jó rádiózást kívánunk mindenkinek!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 15-ig a 60 darabos Perzil kapszulás mosószerára 49,99 bani, valamint 6 üveg egyenként 0,33 literes Tuborg világos sörára mindössze 18,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
4: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány kisebb változtatás az otthonodban, akkor a Dedebánban most a Kádda fürdőszobabútor mosdóval csak 990, valamint a Kádda Clover konyhai csaptelep csak 99 lej. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
6: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sert és hamburgert mindössze 9,99-banért, valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtőlő tekercset mindössze 7,49-banért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Új trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hacking, vagyis a munkahely ölelése. Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében. A korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egy már lezárt időszakra vonatkozik, közölte a Román Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Egyre több energiát használunk a klímaberendezések működtetésére. 6 év alatt szinte megduplázódott a lakások hűtésére fordított energia mennyisége az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Új trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hacking, vagyis szó szerint lefordítva a munkahely ölelése. Az angol száz környezetben tavaly nyáron bukkant fel a kifejezés, ami magyarul a munkahely magunkhoz ölelését jelenti. Mint az elnevezés is utal rá, az emberek makacsul ragaszkodnak munkahelyükhöz akkor is, ha elégedetlenek, akkor is, akkor ebben a távozást fontolgatták. A jelenség HR szakemberek szerint egyformán jelen van az Amerikai Egyesült Államokban és Európában. A job hacking lényege, hogy a munkavállaló nem azért marad a jelenlegi munkahelyén, mert elégedett vagy kötelezett, hanem mert túl kockázatosnak érzi a váltást. A jövő munkaerőpiacán a legfontosabb versenyelőny már nem maga a technológia lesz, hanem az alkalmazkodó képesség, a tanulási hajlandóság és a jó ítélő képesség. Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében, és a korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egy már lezárt időszakra vonatkozik, közölte a Román Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Az intézmény teljes egészében rendezte a márciusi gyógyszerfogyasztás ellenértékét, míg az áprilisi elszámolások kifizetésének határideje július vége. A gyógyszerkiadások Romániában havonta átlagosan 2,4 milliárd lejt tesznek ki. Ez az országos egészségbiztosítási alapszolgáltatásokra és gyógyszerekre fordított havi kiadásainak közel 40%. 20%-át jelenti. A biztosító szerint az elmúlt 3 évben a gyógyszerfogyasztás mintegy 5 milliárd lejjel nőtt. Elsősorban az innovatív, korszerű terápiák egyre szélesebb körű alkalmazása miatt. 6 év alatt szinte megduplázódott a lakások hűtésére fordított energia mennyisége az Európai Unióban. Az Eurostat adatai szerint 2018-ban 40.500 terazsúl energiát fordítottunk ilyen célra, míg 2024-ben már 80.400-at. Idehaza a légkondicionálók fogyasztása csekély mértékben nőtt. 1045 terazsúlról 1137-re. A vizsgált időszak utolsó évében a legtöbb energiát az olasz, a spanyol és a görög háztartások fordították a klímaberendezések működtetésére. Ez azt jelenti, hogy ez a három ország adta az uniós fogyasztás több mint 60%-át. Ebben semmi meglepő nincs, mivel az északi tagállamokban nagyságrendekkel kevesebb energiát fordítanak hűtésre, mint délen. Az uniós háztartásokban a legtöbb energiát fűtésre használják, a teljes fogyasztás 61%-át. A második leginkább energiaigényes tevékenység a vízmelegítés, 15%-os részesedéssel.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
1: Folytatódik a meleg, száraz, napos időjárásunk. Ma a nappali csúcsértékek 29 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól egyre magasabb értékeket mérhetünk, kedden 32, szerdán pedig 31 fokra számíthatunk. Csapadék nem várható.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Közlekedési információk.
1: Zajlik Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Körösáruháznál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi, tehát a főútnak a Petőfi Park és a George Enescu, valamint Magyarú, tehát a Staroveszki utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a volt rendelőintézet, tehát a Sárga épület és a Körös üzletház között. A Brássóvolói utcának a Rovine és a főutca közötti szakasza pedig kétirányú lett a Dunere utca felé és felől. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet kanyarodni a Brássóvolói utcából. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: Szép jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek 2026. július 13-a hétfő, a 89,6-on pedig Stadtól a Délelőtti Plusz. Szegedi Mária vagyok, és ma is, mint minden hétköznap délelőtt itt vagyok veletek helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel, úgyhogy gyertek, csapjunk is bele, a folytatást már hozom is. Jó utat, jó rádiózást, legyen csoda, szép napotok!
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradi!

költözik a nagyváradi állatkert az épülő stadion miatt, a jelenlegi területén pedig park és sportlétesítmények kapnak helyet. És itt jön a jó hír, a beruházás nem érinti a Rédei kápolnát, amely megmarad, körülötte pedig rendezett zöldövezetet alakítanak ki. A nagyváradi polgármesteri hivatal megerősítette, hogy a műemlék jellegű kápolnát nem bontják el, a stadion kellő távolságra épül majd tőle. A város tervei szerint az állatkert helyén közpark létesül, amelynek központi eleme a kápolna lesz. Zagykó Gyula polgármesteri tanácsadó pedig azt javasolja, hogy a park viselje a Rédei nevet. Elmondása szerint Florin Birte polgármester támogatja az elképzelést. A terület jövőjét a 2022-ben elfogadott övezeti városrendezési terv rögzíti. Ez szerint a 21 hektáros fejlesztési övezetben megőrzik és felújítják a sportiskola épületeit, míg a jelenlegi állatkert helyén park létesül. A zöldövezet folytatásában kosárlabda, kézilabda és futballpályákat alakítanak ki, parkolókkal kiegészítve. A tervek egy új utat is tartalmaznak, amely közvetlen megközelítést biztosít majd a Rédei kápolnához. Az állatkert átköltöztetése és a terület átalakítása több évig tarthat. A kápolna felújítása egyelőre nem szerepel a beruházás részeként, de Zagykó Gyula szerint erre is szükség lenne.

Nagyváradiak, környékbeliek, nemrég volt szó arról, hogy új helyre költözik a nagyváradi állatkerte az épülő stadion miatt. A jelenlegi területén pedig park és sportlétesítmények kapnak helyet. A beruházás ugyanakkor nem érinti a rédei kápolnát, amely megmarad, körülötte pedig rendezett zöldövezetet alakítanak ki. No de mit tudunk a rédei családról? Hát ők évszázadokon át Bihar vármegye és Nagyvárad egyik legjelentősebb főnemesi famíliája volt. A család több tagja fontos katonai és politikai tisztségeket töltött be. Nagyváradon ma is őrzi emléküket ez a rédei kert, amelynek területén ma az állatkert működik, valamint a romantikus stílusú rédei kápolna, amelyet gróf Rédei Lajos építetett. Ez a kápolna Nagyvárad egyik legkülönlegesebb műemléke. A romantikus stílusú mauzóleumot 1804-ben építette gróf Rédei Lajos elhunyt felesége, Kacsándi Terézia emlékére a rédei kertben a mai állatkert területén. Belsejében egykor a rédei házaspár díszes Ferenc István által készített márvány szarkofágja állt, a kápolnát pedig több felújítás után sikerült megmenteni az utókor számára. Gróf Rédei Lajos 1818-ban végrendeletében Nagyváradra hagyta a rédei kertet, valamint alapítványát is a fenntartására. Kikötötte, hogy a kertet soha nem szabad elidegeníteni, és annak mindig a város lakóinak pihenését, kikapcsolódását kell szolgálnia. És hát ez a nagyvonalú adomány tette a rédei kertet Nagyvárad első közparkjai egyikévé.

0: lehet.
1: Ezzel pedig fél időhöz érkeztünk itt, na a hétfő délelőtti plusz első órájában. Nagyváradi a környékbeliek, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. A folytatásban itt is van Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. Átadom neki a mikrofont. A hírek után pedig folytatjuk időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Tartsatok velünk!
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: Július 18-án és 19-én Bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Tini Dance Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este az Echo,

0: Ihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
1: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrászmektel. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény Diószmektéttel és elektrolitokkal. Hidrászmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
0: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Nem lehet mindenkiből autóversenyző. De egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindenre legyen megoldásod, a Dedemánban most a terasszett, asztallal, hat székkel és napernyővel csak 499, valamint a 4 lépcsős alumínium létra csak 129 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
5: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Társadalmi célú hirdetés.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
7: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Az egyik legnevesebb hazai pénzügyi elemző szerint Románia egy gazdasági jégkorszakon megy keresztül. A rédei kápolnát nem érinti az állatkert elköltöztetése. A romániai nagyvárosok gépjárművezetői több mint 48 millió lejjel tartoznak a tavaly kiszabott közlekedési bírságok után. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia egy gazdasági jégkorszakban van. Ennek a fő elemeit az utóbbi kormányok toxikus intézkedései okozták. Kezdve az utóbbi évek hatalmas hiteleitől az egymást követő adóemelésekig, amelyek térdre kényszerítették a gazdaságot. Már szóval mi magunk ástuk azt a gazdasági gödröt, amelyben most vagyunk. Ha úgy közelítjük meg, hogy a pohár félig tele van, akkor túl egyes politikusok apokaliptikus nyilatkozatain a költségvetési hiány csökkenését látjuk, és egy olyan gazdaságot, amely az első negyedében túlélte az adók emelése, az eladások csökkenése és a pénzügyi problémák elmélyülése jelentette kihívásokat. Mindezeket Adrián Negrescu, neves pénzügyi elemző nyilatkozta az Economica.net gazdasági portálnak. A helyzet rosszabb is lehetne, és hogy nem az, főleg az állami beruházásoknak, az országos helyreállítási terv keretében érkező pénzeknek tudható be. Ha nem lennének ezek a finanszírozások, a gazdaság már recesszióban volna, véli a szakember, aki nem számít érdemi javulásra az elkövetkező időszakban. Az épülőstadion miatt új helyre költözik a nagyváradi állatkert, a jelenlegi területén pedig park és sportlétesítmények kapnak helyet. A tervek szerint a Rédei kápolna megmarad, sőt, rendezett zöldövezet veszi majd körül. Ez várhatóan a Rédei nevet viseli majd. A stadion kellő távolságra épül, így annak kivitelezése nem veszélyezteti a kápolnát. A jelenlegi állatkert helyén parkot alakítanak ki, melynek folytatásában egészen a Fogarasi utcáig kosárlabda, kézilabda és futballpályákat létesítenek. A zöldövezet kiszolgálására összesen 180 parkolóhelyet terveznek. Emellett egy új út is vezet majd a Rédei kápolna előtt, közvetlen hozzáférés biztosítva az épülethez. A Fagerásulói, a Traján Blazsovics utca és a Decibel út által határolt összesen 21 hektáros területen több meglévő épületet lebontanak. Ugyanakkor a sportiskola épületei megmaradnak, sőt, fel is újítják azokat. A romániai nagyvárosok gépjárművezetői több mint 48 millió lejjel tartoznak a tavaly kiszabott közlekedési bírságok után. A Digi24.ro portál által kikért adatok szerint egyes önkormányzatok nyilvántartásaiban olyan büntetések is szerepelnek, amelyeket több mint 25 éve nem fizettek ki. Egy nyugat-romániai nagyvárosban több mint 20 millió lejje bírságokból felhalmozódott kintlevőség. A közlekedési bírságok behajtása évek óta komoly gondot jelent az önkormányzatoknak. Tavaly országos szinten 63%-os volt az átlagos behajtási arány. Vagyis a büntetések több mint egy harmada nem került kifizetésre. A legalacsonyabb behajtási arányt Dél-Romániában mérték. Krajova és Râmnicu Vâlcea esetében mindössze 16% a kifizetett bírságok aránya. A rangsor másik végén Kolozsvár és Nagyvárad áll, amelyek esetében a bírságokat több mint 80%-ban befizették. Vagyis a legtöbb autós időben rendezi a büntetéseit.
7: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Folytatódik a meleg, száraz, napos időjárásunk. Ma a nappali csúcsértékek 29 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Holnaptól egyre magasabb értékeket mérhetünk, kedden 32, szerdán pedig 31 fokra számíthatunk. Csapadék nem várható.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
7: Közlekedési információk.
9: Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai zajlanak a vasútállomásnál, illetve a Körösáruháznál. Emiatt ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Magyar út és a George Enescu Dózsa György utcák találkozásánál. Az Enescu, Magyar és a Traján Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Traján Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült, mindemellett megnyitották a Franz-Uber utcát, ahol a Traján Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálói utca forgalmi iránya pedig megfordult, ezentúl a Franz-Uber utca felől lehet a Traján Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Böregánulói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Nemek szokásból vezessetek, további utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
7: És most vissza a zenéhez.
9: Rácz Gergő Valami című nagyslágerével folytatjuk a hétfő délelőtöt, és egy üzenetet is továbbítanék. Dávid üzeni a szalárdiaknak, Paulnak, Biának, Katinak és Anginak, hogy szép jó reggelt. Hát szép jó reggelt kívánok én is mindenkinek, további jó utat és jó rádiózást.

Tágerekkel látunk el benneteket itt a 89,6-on a Plusz FM délelőtti adásában. Én pedig érkeztem egy hasznos infóval. Augusztus 1-én kezdődik Nagyváradon az a nagyszabású program, amelynek során hozzávetőleg 100 000 hagyományos villanyórát intelligens mérőberendezésekre cserélnek. Az új mérők automatikusan továbbítják a fogyasztási adatokat a szolgáltatónak, így a mérőállás rendszeres leolvasására vagy bediktálására többi nem lesz szükség. A jelenlegi hagyományos mérőórákat fokozatosan okos mérőórákra váltják, amelyek nem csak a szolgáltató, hanem a fogyasztók számára is pontosabb és napra készebb adatokat biztosítanak a villamos energia felhasználásról. Az intelligens mérők egyik legfontosabb

Könnye, hogy automatikusan továbbítják a fogyasztási adatokat az áramszolgáltató felé, így a mérőállást nem kell manuálisan leolvasni vagy bediktálni. A rendszer a rögzített adatokat minden hónapban elküldi az áramszolgáltatóknak, amelyek ezek alapján készíti el a villanyszámlát. Emellett a fogyasztók is valós időben követhetik nyomon energiafelhasználásukat, ami megkönnyítheti a fogyasztás ellenőrzését és a villamosenergia költségek tudatosabb tervezését. A mérőórák cseréje egy országos szinten zajló fejlesztési program része, amelyet Európai Uniós forrásokból finanszíroznak. A kampány augusztus 1-én indul, ugyanakkor arról egyelőre nem közöltek részleteket, hogy a csere milyen ütemezés szerint történik, mely város részekben kezdődik, illetve a lakosság miként kap majd értesítést a szerelési munkálatokról.

slágerek és remek programajánlók. Igen, bizony, itt a 89,6-on. Július 17 és 19-e között rendezik meg a 33. Népi Iparművészek Vásárát a Nagyváradi Körösvidéki Múzeum parkjában. A háromnapos rendezvényen 142 kézműves mutatja be portékáit Románia különböző tájegységeiről, valamint Beszarábiából, Magyarországról, Szerbiából. A látogatók szüttesek, kerámiák, fazekas termékek, fa, bőr, vas és csontárgyak, ékszerek, játékok, ikonok, mézes kalácsok, gyógynövények és más kézműves termékek közül válogathatnak. A vásár csütörtöktől szombatig 11 és 21 óra között, míg vasárnap 9 és 19 óra között várja a látogatókat. Esténként pedig népzenei és néptánc bemutatók is lesznek. A magyar fellépők közül a Székelyhídi Zajgó Néptánc csoport szombaton 19.30 és 20 óra között lép színpadra. Július 17 és 19-e között rendezik meg tehát a 33. Népi Iparművészek Vásárát a Nagyváradi Körösvidéki Múzeum parkjában.

buszosok, ne felejtjétek, ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, bátran hívjatok, írjatok üzenetet. 0359 17 22 22 ez a vezetékes számunk, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Most pedig zárjuk a hétfő délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra. Itt van a folytatásban Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel, a hírek után pedig ezzel a szuperslágerrel folytatjuk majd a hétfő délelőttöt. Mutatom.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: A következő járra meg lesz a csípe!
2: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carben Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaikarbenta.ro oldalra. Hyundai Carben. Autók, szakértelem, bizalom.
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban, te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült, sóslében érlelt, telemiál sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprét különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal! Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Pálfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Az egyik legnevesebb hazai pénzügyi jellemző szerint Románia egy gazdasági jégkorszakon megy keresztül. A rédei kápolnát nem érinti az állatkert elköltöztetése. A romániai nagyvárosok gépjárművezetői több mint 48 millió lejjel tartoznak a tavaly kiszabott közlekedési bírságok után. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia egy gazdasági jégkorszakban van. Ennek a fő elemeit az utóbbi kormányok toxikus intézkedései okozták. Kezdve az utóbbi évek hatalmas hiteleitől az egymást követő adóemelésekig, amelyek térdre kényszerítették a gazdaságot. Már szóval mi magunk ástuk azt a gazdasági gödröt, amelyben most vagyunk. Ha úgy közelítjük meg, hogy a pohár félig tele van, akkor túl egyes politikusok apokaliptikus nyilatkozatain a költségvetési hiány csökkenését látjuk, és egy olyan gazdaságot, amely az első negyedében túlélte az adók emelése, az eladás csökkenése és a pénzügyi problémák elmélyülése jelentette kihívásokat. Mindezeket Adrián Negrescu, neves pénzügyi elemző nyilatkozta az Economica.net gazdasági portálnak. A helyzet rosszabb is lehetne, és hogy nem az, főleg az állami beruházásoknak, az országos helyreállítási terv keretében érkező pénzeknek tudható be. Ha nem lennének ezek a finanszírozások, a gazdaság már recesszióban volna, véli a szakember, aki nem számít érdemi javulásra az elkövetkező időszakban. Az épülőstadion miatt új helyre költözik a nagyváradi állatkert, a jelenlegi területén pedig park és sportlétesítmények kapnak helyet. A tervek szerint a rédei kápolna megmarad, sőt, rendezett zöldövezet veszi majd körül. Ez várhatóan a rédei nevet viseli majd. A stadion kellő távolságra épül, így annak kivitelezése nem veszélyezteti a kápolnát. A jelenlegi állatkert helyén parkot alakítanak ki, melynek folytatásában egészen a Fogarasi utcáig kosárlabda, kézilabda és futballpályákat létesítenek. A zöldövezet kiszolgálására összesen 180 parkolóhelyet terveznek. Emellett egy új út is vezet majd a rédei kápolna előtt, közvetlen hozzáférés biztosítva az épülethez. A Fagerásulói, a Traján Blazsovics utca és a Decibel út által határolt összesen 21 hektáros területen több meglévő épületet lebontanak. Ugyanakkor a sportiskola épületei megmaradnak, sőt, fel is újítják azokat. A romániai nagyvárosok gépjárművezetői több mint 48 millió lejjel tartoznak a tavaly kiszabott közlekedési bírságok után. A Digi24.ro portál által kikért adatok szerint egyes önkormányzatok nyilvántartásaiban olyan büntetések is szerepelnek, amelyeket több mint 25 éve nem fizettek ki. Egy nyugat-romániai nagyvárosban több mint 20 millió lej a bírságokból felhalmozódott kintlevőség. A közlekedési bírságok behajtása évek óta komoly gondot jelent az önkormányzatoknak. Tavaly országos szinten 63%-os volt az átlagos behajtási arány, vagyis a büntetések több mint egy harmada nem került kifizetésre. A legalacsonyabb behajtási arányt Dél-Romániában mérték. Krajova és Râmnicu Vâlcea esetében mindössze 16% a kifizetett bírságok aránya. A rangsor másik végén Kolozsvár és Nagyvárad áll, amelyek esetében a bírságokat több mint 80%-ban befizették, vagyis a legtöbb autós időben rendezi a büntetéseit.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Kissé felhős lesz az égbolt felettünk a mai nap folyamán, csapadékra azonban nem kell számítani. A napi maximumok 27-28 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 16 fokra hűl vissza a levegő. Holnap magasabb értékeket mérhetünk, 32 Celsius fokra számíthatunk. Szerdán pedig főleg a délutáni órákban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatta.
0: Plusz FM közlekedési információk.
5: Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai zajlanak a vasútállomásnál, illetve a Körösáruháznál. Emiatt ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Magyar út és a George Enescu Dózsa-György utcák találkozásánál. Az Enescu, Magyar és a Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen kétirányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült, mindemellett megnyitották a Franz-Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálalói utca forgalmi iránya pedig megfordult, ezentúl a Franz-Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Böregánulói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Nem megszokásból vezessetek, további jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: Szép jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek, 2026. július 13-a hétfő, a 89,6-on pedig a Plusz FM délelőtti adását hallgatjátok. Szegedi Mária vagyok, és ma is, mint minden hétköznap délelőtt itt vagyok veletek helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuperslágerekkel. Ma a Jenőket és az Ernőket köszöntjük névnapjuk alkalmából, Isten éltessen benneteket sokáig, és persze a születésnaposokat is. Ölelés mindenkinek, a folytatás pedig már érkezik, és jó utat, jó rádiózást, legyen csoda szép napotok!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Slágerekön és helyi információk itt a 89,6-on a Plusz FM délelőtti adásában. Új bölcsődét avattak Nagyváradon, pluszosok. Ez az új 40 férőhelyes bölcsődét július 11-én a nagyváradi Rogérius negyedben az Alumini utcában avatták fel. A bruttó 11,8 millió lejes beruházás átadásán Ilija Bolozsán ügyvívő miniszterelnök és Cseke Attila ügyvívő fejlesztési miniszter is részt vett. Ilija Bolozsán megköszönte a projekt megvalósításában résztvevők munkáját, kiemelve, hogy az új intézmény hozzájárul a sűrűn lakott városrész bölcsődei férőhely igényeinek kielégítéséhez. Cseke Attila elmondta, hogy a Szent Anna bölcsődeépítési program keretében országszerte 247 új bölcsőde épül állami és uniós finanszírozással. A Rogériuszi intézmény Bihar megyében már a 7. elkészült bölcsőde egyébként, és ősszel már meg is kezdheti működését, miután a szükséges engedélyeket beszerezték, és a 18 álláshelyet betöltik. Teofil Filimon alpolgármester szerint az új intézménnyel Nagyváradon már mintegy 840 bölcsődei férőhely áll a családok rendelkezésére. Felavatták tehát az Alumini utcában az új 40 férőhelyes bölcsődét.

Nagyváradi, a környékbeliek hivatalosan is felavatták a 19-es országút és a Bihari út kereszteződésénél épült közúti felüljárót július 10-én, péntek reggel 9 órakor. A 8 közül ez a harmadik felül vagy aluljáró, amely elkészült, és amelyeket a Bihar megyei tanács azokon a helyeken épít, ahol nagy a közúti forgalom. Az új felüljáró kulcsfontosságúnak számít a megyei infrastruktúra szempontjából, mivel a Nagyvárad Margita, illetve a Nagyvárad Szatmár Németi útvonalon épült, és rempákkal együtt összesen közel 640 méter hosszú. A Fugyivásárhelyi felüljárót tavaly november 21-én adták át a forgalomnak, a metró nagyjáróház mellett itt pedig nem olyan rég, július 8-án. Négy átjáró kivitelezése pedig még folyamatban van. Egy aluljáró és egy felüljáró épül az Aradi úton, a 79-es országúton, egy aluljáró a Körös, tehát a Tudor Vladimirescu és az Onestilor a Löpusoló utcák kereszteződésében Nagyváradon, és egy a Váradi körgyűrűn azon vasúti sín felett, amely összeköti Váradot Félix fürdővel. A 8. felüljáró a Püspöki, tehát a Máté Korvin utcán épül majd, erre közbeszerzési eljárást fognak hirdetni.

0: Ez volt Mulaheng és a Messzi című nagyslágere, ezzel pedig fél időhöz érkeztünk. A folytatásban egy rövid reklámot követően érkezik Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok őt nagy szeretettel, én pedig a hírek után jövök időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal, és a Plusz FM legnagyobb slágereivel, mindemellett egy beszélgetést is hallhattok majd Szabó Dönnel. Arról beszélgetünk, hogy hol ér véget a véleménynyilvánítás szabadsága, és hol kezdődik a rágalmazás vagy a karaktergyilkosság, de a politikai bizonytalanságról is szót ejtünk. Maradjatok mindenképp velünk, további jó utat és jó rádiózást kívánok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Július 18-án és 19-én Bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Divi Dance Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este az

0: Tatari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
1: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sertés hamburgert mindössze 9,99-ért. Valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtőlő tekercset mindössze 7,49-ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
2: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forteval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
0: Ezen a héten a La Cocos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. La Cocos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejártés vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Az egyik legnevesebb hazai pénzügyi jellemző szerint Románia egy gazdasági korszakon megy keresztül. A rédei kápolnát nem érinti az állatkert elköltöztetése. A romániai nagyvárosok gépjárművezetői több mint 48 millió lejjel tartoznak a tavaly kiszabott közlekedési bírságok után. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia egy gazdasági jégkorszakban van. Ennek a fő elemeit az utóbbi kormányok toxikus intézkedései okozták. Kezdve az utóbbi évek hatalmas hiteleitől az egymást követő adóemelésekig, amelyek térdre kényszerítették a gazdaságot. Már szóval mi magunk ástuk azt a gazdasági gödröt, amelyben most vagyunk. Ha úgy közelítjük meg, hogy a pohár félig tele van, akkor túl egyes politikusok apokaliptikus nyilatkozatain a költségvetési hiány csökkenését látjuk, és egy olyan gazdaságot, amely az első negyedében túlélte az adók emelése, az eladás csökkenése és a pénzügyi problémák elmélyülése jelentette kihívásokat. Mindezeket Adrián Negrescu, neves pénzügyi elemző nyilatkozta az Economica.net gazdasági portálnak. A helyzet rosszabb is lehetne, és hogy nem az, főleg az állami beruházásoknak, az országos helyreállítási terv keretében érkező pénzeknek tudható be. Ha nem lennének ezek a finanszírozások, a gazdaság már recesszióban volna, véli a szakember, aki nem számít érdemi javulásra az elkövetkező időszakban. Az épülőstadion miatt új helyre költözik a nagyváradi állatkert, a jelenlegi területén pedig park és sportlétesítmények kapnak helyet. A tervek szerint a rédei kápolna megmarad, sőt, rendezett zöldövezet veszi majd körül. Ez várhatóan a rédei nevet viseli majd. A stadion kellő távolságra épül, így annak kivitelezése nem veszélyezteti a kápolnát. A jelenlegi állatkert helyén parkot alakítanak ki, melynek folytatásában egészen a Fogarasi utcáig kosárlabda, kézilabda és futballpályákat létesítenek. A zöldövezet kiszolgálására összesen 180 parkolóhelyet terveznek. Emellett egy új út is vezet majd a rédei kápolna előtt, közvetlen hozzáférés biztosítva az épülethez. A Fagerásulói, a Traján Blazsovics utca és a Decibel út által határolt összesen 21 hektáros területen több meglévő épületet lebontanak. Ugyanakkor a sportiskola épületei megmaradnak, sőt, fel is újítják azokat. A romániai nagyvárosok gépjárművezetői több mint 48 millió lejjel tartoznak a tavaly kiszabott közlekedési bírságok után. A Digi24.ro portál által kikért adatok szerint egyes önkormányzatok nyilvántartásaiban olyan büntetések is szerepelnek, amelyeket több mint 25 éve nem fizettek ki. Egy nyugat-romániai nagyvárosban több mint 20 millió lej a bírságokból felhalmozódott kintlevőség. A közlekedési bírságok behajtása évek óta komoly gondot jelent az önkormányzatoknak. Tavaly országos szinten 63%-os volt az átlagos behajtási arány. vagyis a büntetések több mint egy harmada nem került kifizetésre. A legalacsonyabb behajtási arányt Dél-Romániában mérték. Krajova és Râmnicu Vâlcea esetében mindössze 16% a kifizetett bírságok aránya. A rangsor másik végén Kolozsvár és Nagyvárad áll, amelyek esetében a bírságokat több mint 80%-ban befizették, vagyis a legtöbb autós időben rendezi a büntetéseit.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
1: Kissé felhős lesz az égbolt felettünk a mai nap folyamán, csapadékra azonban nem kell számítani. A napi maximumok 27-28 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 16 fokra hűl vissza a levegő. Holnap magasabb értékeket mérhetünk, 32 Celsius fokra számíthatunk. Szerdán pedig főleg a délutáni órákban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogat.
3: Plusz FM közlekedési információk.
1: Zajlik Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Körösáruháznál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi, tehát a főútnak a Petőfi Park és a George Enescu, valamint Magyarú, tehát a Staroveszki utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a volt rendelőintézet, tehát a Sárga épület és a Körös üzletház között. A Brássóvólói utcának a Rovine és a Fő utca közötti szakasza pedig két irányú lett a Dunere utca felé és felől. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet kanyarodni a Brássóvólói utcából. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
3: És most vissza a zenéhez.
1: Télos szűzdalával robogunk tovább itt a hétfő délelőtti pluszban. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, legyen szép napotok!

0: Nagyváradiak, környékbeliek a Plus FM délelőtti adását hallgatjátok, ahol a legnagyobb slágerek mellett a bennünket érintő leghasznosabb információkat is megkapjátok. Romániában továbbra sincs teljes jogkörű kormány, a politikai bizonytalanság pedig nem csak a gazdaságra, hanem a közélet hangulatára is rányomja a bélyegét. A kormányalakítás elhúzódása, a megszorításokról szóló viták és az egyre élesebb online politikai csatározások közepette sokan tesszük fel a kérdést, hogy hol ér véget a véleménynyilvánítás szabadsága és hol kezdődik a rágalmazás vagy a karaktergyilkosság. Hát ezekről fogunk most beszélgetni Szabó Ödönnel, az RMDS Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnökével, akit nagy szeretettel köszöntök itt nálunk.
1: Köszönöm szépen a meghívást, szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
0: Románia továbbra is politikai bizonytalanságban van, ezt kimerjük mondani. Mit jelent ez jelenleg az országnak és a romániai magyar közösség számára? Melyek a legnagyobb kockázatok, ha tovább húzódik a kormányalakítás?
1: Sokan beszélnek most egyértelműen egy gazdasági kockázatról, hisz tény, hogy az elkövetkezendő időszakban augusztus 31-ig fel kell használni a helyreállítási alapokat, és ott vannak nagyon fontos célterületek, amelyeket rendezni kellene törvényekkel, vagy akár kormányrendeletekkel, vagy miniszteri rendeletekkel, és nyilván akkor, hogyha nincs egy teljes jogkörrel rendelkező kormányzás, ilyenkor nagyon nehéz ezeket a célokat elérni, és itt azért nem kevés pénzről van szó, önmagában ez 10 milliárd eurót jelent az országnak, és ha az kiesik a költségvetésből, azt valamivel pótolni kell, általában ilyenkor a hiányt kölcsönnel szokták pótolni, és Románia nem nagyon, hogy úgy mondjam, áll jól a nemzetközi hitelminősítőknél, ezért mi általában nagyon drágán kapunk kölcsönöket, mi azt jelenti, hogy magas kamatokkal. Ennek ellenére én nem azt gondolom, hogy elsősorban ez a legnagyobb kockázat annak, ami ma zajlik Romániában, hanem a bizalomvesztés. Én azt gondolom, hogy az az üzenet, amit ma a két nagy román párt elsősorban a romániai állampolgároknak üzennek, hogy nem hajlandók túllépni a sérelmeiken, és ez nyilván azt jelenti, hogy egy nagyon önző attitűdbe beragadva a saját politikai hasznukat és csak azt hajlandók figyelni. Ez a kép,

0: én nagyobbnak látok, mint az, hogy gazdaságilag egyébként tudjuk-e kezelni rövid távon a dolgokat, hisz arra mindig előbb-utóbb lesz megoldás, kisebb vagy nagyobb kockázatokkal, de a társadalmi veszteségek, amely, hogy a társadalmi dűbe tör át, és az feszültségek árán akár olyan rendszereket hoz helyzetbe, amely közösségi üldözésig tud eljutni, én azt gondolom, hogy az veszélyes. Nézze meg, hogy a fasiszta rendszernek Nagyváradon milyen eredménye volt, például a holokauszt kapcsán. És ne gondoljuk azt, hogy ezek úgy eltűnnek egy-egy kollektív mentalitásból, hogy ilyen jellegű reflexek nincsenek ott a mindenkori többségi társadalomban, hisz látjuk azt, hogy például a magyar közösséggel szemben miként fogalmazódnak meg rendre bizonyos elutasító dolgok. És én azt gondolom, hogy lehet úgy tenni, hogy nekünk mindegy, nem mindegy. Pontosan, hogy nekünk, erdélyi magyaroknak nem mindegy, hogy Romániában a közbizalom hogy alakul, és hogy azok a politikai szereplők, amelyben mégis van egyfajta megértés a kisebbségi közösségi irányába, azoknak az egymáshoz való viszonya hogy alakul, hogy ezek képesek együttműködni, vagy egyáltalán a társadalom irányába viszonyuk hogy alakul, hogy ők tudnak-e szerezni a közbizalomból fakadóan elég mandátumot, hogy ne a szélsőségesek kerüljenek Romániába hatalomra. És ez nem játék. Én ezt látom nagyobb veszélynek, mint elsősorban csak önmagában azokat a törvénykezési elmaradásokat, amit egy ilyen jellegű történet hiánya, hogy nincs egy teljes jogú kormány jelen.
1: Egy ilyen bizonytalan időszakban különösen fontos a hiteles tájékoztatás, ugye? Ön szerint ma mennyire nehéz elválasztani a tényeket a politikai értelmezésektől és a közösségi médiában terjedő narratíváktól?
0: Nagyon nehéz. Nyilván akkor, amikor a hírekről beszélünk, akkor azt látjuk, hogy hiányoznak, és sajnos ez ma az egyik legnagyobb probléma, hiányoznak azok a biztos pontok a tájékoztatásban, amire azt mondom, ha ő írta le, ha ő mondta, akkor az biztos úgy van. Oly mértékben felhígult a jelenlegi információs közösségi tér a social médiának köszönhetően, hogy ma már nem két vagy három újság közül, három vagy négy televízió hírbemondásai közül kell eldöntsem, vagy eldöntse a néző, olvasó, hogy melyik az igaz, hanem különböző emberek, különböző magyarázatai, és különböző, hogy úgy mondjam, féligasságaiból kellene rájöjjön arra, hogy mi is történik valójában. Mert ha felmegyünk a netre, akkor ma már a legkisebb településben is lehet egy helyi olyan influencer, aki elkezdi magyarázni a világot abból, amit ő lát belőle, de az nem biztos, hogy egyébként a tényleges valóság. És nyilván neki abban a helyi kicsi közösségben van egyfajta bizalma, van egyfajta tekintélye, de lehet, hogy nincs elég információja, vagy van egy érdeke, amiért valamit úgy magyaráz, ahogy ő szeretné. Akár közösség érdeke, vagy bármi más.
1: Hogy érdekei vannak?
0: Nem feltétlenül, hogy mindenkinek van érdeke, lehet csak egy egyszerű véleménye, lehet, hogy egy ideológiai megállapítása, lehet, hogy van egy frusztrációja, lehet, hogy van egy, hogy úgy mondjam, egy információbázis, amiből ő folyamatosan meríti az információit, és az nem biztos, hogy elégséges ahhoz, hogy a teljes képet lássuk. Tehát, hogyha valami nekem gyanús lenne, akkor utána ásnék. Na most ez az utánaásás hiányzik ma, mert nincs időnk, mert oly mértékben a fél másodperces dolgokra vagyunk rászetálva, ugye, hogy ennyi idő alatt kell eldönteni azt, hogy tovább görgetek, vagy nem görgetek egy hírről. Hogy önmagában a figyelem nem tud olyan szintű fókuszálást elérni, amellyel immár a hitelesség információját is meg tudnám szerezni. És én azt gondolom, ez az igazi probléma, hogy ezért is veszítenek nagyon emberek bizalmat, és kialakulnak, hogy úgy mondjam, ilyen ezt szokták mondani, hogy vélemény buborékok alakulnak ki már, és ebből a vélemény buborékból nagyon nehezen vagyunk hajlandók kilépni. De az, aki valósan szeretne valami után nézni, az megkérdezi. Most maradjunk annyiba, hogy én is Facebookozok, rákényszerített az élet, pedig ha a Jóistentől egy dolgot kérhetnék, akkor azt kérném, hogy kapcsolja le az egész világban, jobb lenne ez a világ, de nyilván, hogy látom, hogy ez egy adott közösséget kiszolgál információ szempontjából, és vannak emberek, akik egy-egy információ kapcsán rám írnak, hogy elnök úr, ez hogy is van akkor pontosan? És nagyon hálás vagyok nekük. S volt, és a jó dolog az, hogy vannak emberek, akik ezek után megváltoztatják a véleményüket, nem ragadnak be. De

0: erre már nem nagyon szánunk időt.
1: Tehát, hogy arra kíváncsi vagyok egyébként, hogy kommenteket olvas-e. Mert ugye az RMTS-t az utóbbi időben egyre több támadás írja az online térben. Ön ezt a demokratikus vita természetes részének tartja, vagy úgy látja, hogy a közbeszéd minősége megváltozott, és erről már beszéltünk, hogy valamennyire azért megváltozott.
0: Én a kritikával egyet tudok érteni, és azt gondolom, hogy önmagában a kommentekben, hogyha megfogalmazódik egy ellenvélemény, azzal nincs baj. Nagyon egyszerűen két dolgot nem szeretek. A személyeskedést, tehát hogyha valaki személyeskedve ír, és az ocsmányságot. Tehát az összes többi szerintem belefér. Sőt, az egy nagyon fontos visszajelzés, hogy egy-egy dologról miként gondolkodunk, mi vagy mások. A komment szekcióknak van azonban két másik fajta tulajdonság. Egyrészt, hogy nem tudjuk néha, hogy ki van a komment mögött. Tehát, hogy én például nyilvánvalóan ezt úgy szabályoznám, hogy a troll rendszereket, amelyek ugye arc nélkül, álprofilokkal működő történetek, én azt egyszerűen betiltanám. Sokan mondják, hogy ez így a demokráciához hozzátartozik, hogy nem kell az arcot vállalni, mert sokkal bátrabbak a nélkül. Én azt látom, hogy egy nem tisztességes. Ha valakinek van egy véleménye, azt vállalja fel. Nekem egyébként ez az álláspontom. A másik nagyon fontos dolog, hogy ügyeljünk a hangnemre. Mert ha nem figyelünk a hangnemre, nem lehet folytatni egy idő után a párbeszédet. Az, hogyha valaki azt mondja, hogy ebben a kérdésben önnel például, vagy velem nem ért egyet, oké, megbeszéljük. De hogyha valaki olyan jelzőket kezd el hozzátenni, hogy ilyen vagy olyan, vagy amolyan, vagy stb., és utána még akár a felmenőidet is behozza ebbe a történetbe, onnantól hogy mész ebbe az utcába vissza? Hogy folytatod ezt a párbeszédet? Lemész arra a szintre, úgy teszel, mintha ez nem történt volna meg, ez a mondat, gyávának tűnsz, hogyha ez nem, ha nem válaszolsz. Tehát nem lehet azt gondolom, egy adott szint, ugye Eszterházy mondta annak idején egy zseniális mondatot, hogy egy bizonyos szint fölött nem mész egy bizonyos szint alá. Imádom egyébként Eszterházyt, és nem csak ezért a gondolataért, de ez annyira jó megfogalmazása az, hogy mi történik ma, hogy egyre magasabb szintről mennek egyre alacsonyabb szint alá, és ez bátorítást ad azoknak, akik, hogy úgy mondjam, nem véleményt akarnak megfogalmazni tényekre építve, hanem akik jelzőkkel akarják a másikat megalázni.
1: Hol van itt a politikai vitakultúra ebben a történetben? És rá szeretnék menni arra a konkrét történetre, hogy az RMDSZ által indított személyiségi jogi per Csomortányi István az Erdélyi Magyar Szövetség alelnöke ellen sokak szerint éppen erről a határól szól, amelyekről folyamatosan beszéltünk most. Önök milyen üzenetet szeretnének ezzel közvetíteni? Egy konkrét ügyet szeretnének rendezni, vagy egy általánosabb jelzést kívánnak adni arról, hogy milyen közbeszédet tartanak elfogadhatónak?
0: Elég sokat beszélgettünk az elmúlt időszakban belső fórumokon és külső fórumokon is arról, hogy mit tehet egyáltalán egy közéleti szereplő azzal a közbeszéd romlással, amit érzékelünk mindannyian. És hogy egyébként ez erre a trendre, erre a lóra fel kell ülni. Hisz van, aki azt mondja, hogy amilyen a fogadj Isten, adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Tehát, hogy ebből a szempontból bele kell állni egy ilyen sárdobálózásba. És én azt gondoltam, és azt gondolom továbbra is, hogy vannak határok, amiket meg kell tudni húzni. És nem azzal van baj, hogy nem értünk dolgokkal egyet egymással. Sőt, az szerintem önmagában előrébb visz. Azzal van baj, hogyha akár politikai haszonszerzésből nem úgy akarunk nyerni a másikkal szemben, hogy azt mondom, hogy én ezzel és ezzel a projekttel, ezzel és ezzel a tervvel, ezzel és ezzel a véleménnyel jobb vagyok, mint a másik, hanem úgy szeretnék nyerni, hogy különböző eszközöket felhasználva a másik becsületén, tisztességét besározom, akár igaztalan dolgokkal is, és azt mondom, hogy látjátok, hogy ő milyen piszkos. És egyébként nyilván ez önmagában nem hiszem azt, hogy a tisztességes, hogy úgy mondjam, játszmáknak a rész. És valóban egy vonalat szeretnénk húzni, legalábbis jelezni. Mi részünkről nem álltunk be további vitákba, jeleztük, hogy van egy ilyen döntésünk, elindítottuk ezt a folyamatot, de semmilyen több komment szekcióban mi nem álltunk ebbe bele. Tartozunk legalább magunknak, közösségünknek, lelkiismeretünknek azzal, hogy húzunk egy vonalat, és azt mondjuk, hogy vitakultúra kell, hogy legyen. Egy adott szintig én azt gondolom, hogy ez még nagyon is jó, sőt, fejlődést hoz önmagában, hogyha nem értünk egyet, de a színvonal alatti ocsmány egymás lejáratására alkalmas, csak erre alkalmas attitűdöket kell jelezni, hogy nem lehet folyton tolerálni. És egy ilyen bonyolult világban nekünk nem arra kell törekedni, hogy az emberek egymástól elforduljanak. A politikának, a közéletnek nem az kellene legyen az eszköze, hogy embereket szétszórjon, hanem pontosan, hogy összefogjon. A kritika sem feltétlenül önmagában csak a hang nem kérdése, hanem mellé teszünk egy javaslatot. Azt mondjuk, hogy ez így nem jó, de figyelj, ezt így kellene csinálni. És én azt gondolom, ezek azok a jó dolgok, amiben én szívesen partner lennék bárkivel, aki a közösségi térben, életben úgymond szeretne segíteni a munkánkat. Mert nem hiszem azt, hogy van olyan ember, aki mindenhez is ért, nem hiszem azt, hogy van olyan közösségi szervezet, amely hibátlan, ezért pontosan kell figyelni arra, amikor valamit döntünk, hogy az szélesebben legyen egyfajta konzultáción megfuttatva, és a jó ötleteket azokat pedig be kell építeni. De azt sem hiszem, hogy az a jó út, hogyha valakiről mondom folyamatosan csak a negatív üzeneteket fogalmazzuk meg.
1: A per bejelentésére egyébként videóüzenetben reagált Csomortányi István, az EMSZ alelnöke, aki azt állította, hogy az RMDSZ és Szabó Ödön azért fordult bírósághoz, mert évek óta bírálja a Bihar megyei RMDSZ vezetését. Ő azonban továbbra is kitart korábbi kijelentései mellett. Csomortányi szerint a per célja politikai elhallgattatása, és úgy fogalmazott, hogy az RMDSZ pártállami reflexekkel próbál fellépni a kritikusaival szemben. Videójában további politikai bírálatokat is megfogalmazott az RMDSZ-el szemben, többek között azt állította, hogy a szövetség egy pártrendszeri, diktatórikus állapotot alakított ki az erdélyi magyar közéletben.

Flex 2020-as nagyslágerével pedig zárjuk a hétfő délelőtti plusz második óráját. Hamarosan 10 óra. A folytatásban itt van Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. A hírek után pedig folytatjuk a Plusz FM legnagyobb slágereivel, sőt jövök vissza időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal. Itt a 89,6-on, úgyhogy mindenképp maradjatok velünk, és már is mutatom nektek, hogy mivel indítjuk a

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Ringszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást? A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza, csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány kisebb változtatás az otthonodban, akkor a Dedebánban most a Kádda fürdőszoba bútor mosdóval csak 990, valamint a Kádda Clover konyhai csaptelep csak 99 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Úgy trendhódít a foglalkoztatás piacán a job hugging, vagyis a munkahely ölelése. Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében. A korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egy már lezárt időszakra vonatkozik. Közölte a román országos egészségbiztosítási pénztár. Egyre több energiát használunk a klímaberendezések működtetésére. 6 év alatt szinte megduplázódott a lakások hűtésére fordított energia mennyisége az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Úgy trendhódít a foglalkoztatás piacán a job hugging, vagyis szó szerint lefordítva a munkahely ölelése. Az angol száz környezetben tavaly nyáron bukkant fel a kifejezés, ami magyarul a munkahely magunkhoz ölelését jelenti. Mint az elnevezés is utal rá, az emberek makacsul ragaszkodnak munkahelyükhöz akkor is, ha elégedetlenek, akkor is, ha korábban a távozást fontolgatták. A jelenség HR szakemberek szerint egyformán jelen van az Amerikai Egyesült Államokban és Európában. A job hugging lényege, hogy a munkavállaló nem azért marad a jelenlegi munkahelyén, mert elégedett vagy kötelezett, hanem mert túl kockázatosnak érzi a váltást. A jövő munkaerőpiacán a legfontosabb versenyelőny már nem maga a technológia lesz, hanem az alkalmazkodó képesség, a tanulási hajlandóság és a jó ítélő képesség. Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében, és a korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egy már lezárt időszakra vonatkozik, közölte a román országos egészségbiztosítási pénztár. Az intézmény teljes egészében rendezte a márciusi gyógyszerfogyasztás ellenértékét, míg az április elszámolások kifizetésének határideje július vége. A gyógyszerkiadások Romániában havonta átlagosan 2,4 milliárd lejt tesznek ki. Ez az országos egészségbiztosítási alapszolgáltatásokra és gyógyszerekre fordított havi kiadásainak közel 40%-át jelenti. A biztosító szerint az elmúlt 3 évben a gyógyszerfogyasztás mintegy 5 milliárd lejjel nőtt. Elsősorban az innovatív, korszerű terápiák egyre szélesebb körű alkalmazása miatt. 6 év alatt szinte megduplázódott a lakások hűtésére fordított energia mennyisége az Európai Unióban. Az Eurostat adatai szerint 2018-ban 40.500 terazsúl energiát fordítottunk ilyen célra, míg 2024-ben már 80.400-at. Idehaza a légkondicionálók fogyasztása csekély mértékben nőtt, 1045 terazsúlról 1137-re. A vizsgált időszak utolsó évében a legtöbb energiát az olasz, a spanyol és a görög háztartások fordították a klímaberendezések működtetésére. Ez azt jelenti, hogy ez a három ország Magyarország adta az uniós fogyasztás több mint 60%-át. Ebben semmi meglepő nincs, mivel az északi tagállamokban nagyságrendekkel kevesebb energiát fordítanak hűtésre, mint délen. Az uniós háztartásokban a legtöbb energiát fűtésre használják, a teljes fogyasztás 61%-át. A második leginkább energiaigényes tevékenység a vízmelegítés, 15%-os részesedéssel.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Kissé felhős lesz az égbolt felettünk a mai nap folyamán, csapadékra azonban nem kell számítani. A napi maximumok 27-28 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 16 fokra hűl vissza a levegő. Holnap magasabb értékeket mérhetünk, 32 Celsius fokra számíthatunk. Szerdán pedig főleg a délutáni órákban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatta.
4: Plusz FM közlekedési információk.
6: Zajlik Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Körösáruháznál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi, tehát a főútnak a Petőfi Park és a George Enescu, valamint Magyarú, tehát a Staroveszki utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a volt rendelőintézet, tehát a Sárga épület és a Körös üzletház között. A Brássóvolói utcának a Rovine és a Fő utca közötti szakasza pedig két irányú lett a Dunere utca felé és felől. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet kanyarodni a Brássóvolói utcából. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
4: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: 10 óra múlt 4 perccel, hello, Nagyváradi a környébeliek, már folytatjuk is a hétfő délelőttöt. 2026. július 13-a, a 89,6-on pedig Szegedi Merjet halljátok. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen kérdésetek vagy információtok lenne, déli 12 óráig itt vagyok veletek. Most viszont zenélünk tovább, jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
4: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

kurzusok közé tették a nyári érettségi végleges eredményeit, jelentette be az Oktatási Minisztérium. Az eredményeket meg lehet tekinteni a bakalaureat.edu.ro internetes oldalon. A tanügyminisztérium szerint az óvások elbírálása után 74,8%-ról 76,9%-ra nőtt az érettségén sikeres vizsgázott diákok aránya. A sikeres vizsgához szükséges átmenő jegyeket és a legalább 6-os átlagot elérő diákok száma 97.020, közülük 92.502-en idei végzősök. Idén 70 diák szintízesre vizsgázott. Ugyanakkor vannak olyanok is, akiknek ez most nem sikerült, de ne szomorkodjanak, az idei pótérettségi augusztus 3 és 24-e között lesz, és július 14 és 24-e között lehet feliratkozni a vizsgákra. Úgyhogy hajrá, hajrá!

Figyelem, pluszosok, a nagyváradi helyi közlekedési vállalat, tehát az OTELE arról értesít bennünket, hogy június 17-től újraindította a 22-es autóbuszjáratot, amely a Lakókos szupermarket irányába közlekedik. A közlemény szerint az állomás térségében zajló aluljáró építési munkálatok miatt bevezetett forgalmi módosításokhoz igazodva, a buszok a Püspöki, tehát a Stefán Csemáre út, a Prajgyőrt, tehát a Berzei utca, a Téglavető, tehát a Dacia út útvonalon közlekedik. A busz megáll az Imbróló utcai megállóban, a Püspöki úti autóbuszállomáson és a Római Katolikus Székesegyháznál is. A menetrendek elérhetők az OTELE hivatalos honlapján, mobil alkalmazásában, valamint a megállóban kihelyezett tájékoztató táblákon is.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: Dr. Béres és a Mango Rice közöse az Éjjel ott várok rá című nagy slágerük. Hello, hello, pluszosok, fél időhöz érkeztünk itt a délelőtti plusz harmadik órájában, 10 óra múlt 27 perccel. A folytatásban már itt is van Ábrahám Miklós kollégám a hírekkel, és többet között beszámol nekünk arról, hogy nem érinti a Rédei kápolnát az állatkert elköltöztetése. Maradjatok velünk a részletekért, Miklós érkezik, én pedig a hírek után a Plusz FM legnagyobb slágerével várlak vissza benneteket. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszare, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszareshop.ro-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Az egyik legnevesebb hazai pénzügyi elemző szerint Románia egy gazdasági jégkorszakon megy keresztül. A Rédei kápolnát nem érinti az állatkert elköltöztetése. A romániai nagyvárosok gépjárművezetői több mint 48 millió lejjel tartoznak a tavaly kiszabott közlekedési bírságok után. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia egy gazdasági jégkorszakban van. Ennek a fő elemeit az utóbbi kormányok toxikus intézkedései okozták. Kezdve az utóbbi évek hatalmas hiteleitől az egymást követő adóemelésekig, amelyek térdre kényszerítették a gazdaságot. Már szóval mi magunk ástuk azt a gazdasági gödröt, amelyben most vagyunk. Ha úgy közelítjük meg, hogy a pohár félig tele van, akkor túl egyes politikusok apokaliptikus nyilatkozatain a költségvetési hiány csökkenését látjuk, és egy olyan gazdaságot, amely az első negyedében túlélte az adók emelése, az eladás csökkenése és a pénzügyi problémák elmélyülése jelentette kihívásokat. Mindezeket Adrián Negrescu, neves pénzügyi elemző nyilatkozta az Economica.net gazdasági portálnak. A helyzet rosszabb is lehetne, és hogy nem az, főleg az állami beruházásoknak, az országos helyreállítási terv keretében érkező pénzeknek tudható be. Ha nem lennének ezek a finanszírozások, a gazdaság már recesszióban volna, véli a szakember, aki nem számít érdemi javulásra az elkövetkező időszakban. Az épülőstadion miatt új helyre költözik a nagyváradi állatkert, a jelenlegi területén pedig park és sportlétesítmények kapnak helyet. A tervek szerint a Rédei kápolna megmarad, sőt, rendezett zöldövezet veszi majd körül. Ez várhatóan a Rédei nevet viseli majd. A stadion kellő távolságra épül, így annak kivitelezése nem veszélyezteti a kápolnát. A jelenlegi állatkert helyén parkot alakítanak ki, melynek folytatásában egészen a Fogarasi utcáig kosárlabda, kézilabda és futballpályákat létesítenek. A zöldövezet kiszolgálására összesen 180 parkolóhelyet terveznek. Emellett egy új út is vezet majd a Rédei kápolna előtt, közvetlen hozzáférés biztosítva az épülethez. A Fagerásulói, a Traján Blazsovics utca és a Decibel út által határolt összesen 21 hektáros területen több meglévő épületet lebontanak. Ugyanakkor a sportiskola épületei megmaradnak, sőt, fel is újítják azokat. A romániai nagyvárosok gépjárművezetői több mint 48 millió lejjel tartoznak a tavaly kiszabott közlekedési bírságok után. A Digi24.ro portál által kikért adatok szerint egyes önkormányzatok nyilvántartásaiban olyan büntetések is szerepelnek, amelyeket több mint 25 éve nem fizettek ki. Egy nyugat-romániai nagyvárosban több mint 20 millió lejje a bírságokból felhalmozódott kintlevőség. A közlekedési bírságok behajtása évek óta komoly gondot jelent az önkormányzatoknak. Tavaly országos szinten 63%-os volt az átlagos behajtási arány. vagyis a büntetések több mint egy harmada nem került kifizetésre. A legalacsonyabb behajtási arányt Dél-Romániában mérték. Krajova és Râmnicu Vâlcea esetében mindössze 16% a kifizetett bírságok aránya. A rangsor másik végén Kolozsvár és Nagyvárad áll, amelyek esetében a bírságokat több mint 80%-ban befizették, vagyis a legtöbb autós időben rendezi a büntetéseit.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Dua Lipa 2023-as dalával folytatjuk a hétfő délelőttöt, ez lesz a Houdini. Jó tatt és jó rádiózást!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a

slágerek és helyi információk egy helyen itt, na 89,6-on. Pluszosok a Nagyváradi Önkormányzat és a helyi hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról. A Nikolai Herceg Egyesület által szervezett kutatás célja, hogy feltérképezze a lakók tapasztalatait, azonosítsa a rendszer hiányosságait és javaslatokat gyűjtsön annak fejlesztésére. A június 29-én kezdődött felmérés elsőként a Rogérius negyed ökosziketein zajlik, majd a Decsebel Dacia és az Olaszi városrészekre is kiterjed. A kérdőívezést 15 egyetemista végzi hétköznapokon az ökoszigeteknél. A kérdező biztosok hétfőtől péntekig két időszakban 7.30 és 11.30, illetve 15.30 és 19.30 között keresik fel az ökoszigeteket. Az egyenruhát és igazolványt viselő munkatársak néhány teljesen anonim kérdést tesznek fel a lakóknak. A kérdőív pedig legfeljebb 2 percet vesz igénybe. A kampány során a kérdezőbiztosok tájékoztatást is adnak a hulladékok helyes szelektálásáról. A szervezők arra kérik a váradiakat, hogy vegyenek részt a felmérésben, mivel az eredményeket az önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató is felhasználja majd a rendszer továbbfejlesztéséhez. A felmérés tehát egy hónapig tart, az eredményeket később hozzák nyilvánosságra.

Figyelem, álláskeresők! A Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség közleményében tájékoztat arról bennünket, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 604 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében, Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 357. Többek között kereskedelmi ügynököt, biztonsági őrt, épület és járműtakarítót, ügyfélszolgálatost, szállítási ügynököt, szakácssegédet, kézicsomagolót, menedzserasszisztenst, kommunikációs asszisztenst, pultost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, kézbesítőt, diszpécsert, autószerelőt, automosót, takarítót, szakmérnököket, raktárost, árumozgatót, eladót és szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkkal a Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség székein szolgálnak, azaz Nagyváradon, a Transzilvániai utca 2 szám alatt. Telefonszámuk pedig 0259 436 821. Sok sikert kívánok az álláskeresőknek!

A segítségeteket kérem, nagyváradiak környékbeliek, ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, szóljatok nekünk is. 0359 17 22 22 ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 07 34 17 22 22, de üzenhettek Facebookon és Instagramon keresztül is. Most zárjuk a délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. Ábrahám Miklós kollégám készen áll, érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, a hírek után pedig ezzel indítjuk majd a következő órát.

0: Campus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindenre legyen megoldásod, a Dedemánban most a terasszett, asztallal, 6 székkel és napernyővel csak 499, valamint a 4 lépcsős alumínium létra csak 129 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Új trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis a munkahely ölelése. Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében. A korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egyben lezárt időszakra vonatkozik, közölte a román országos egészségbiztosítási pénztár. Egyre több energiát használunk a klímaberendezések működtetésére. 6 év alatt szinte megduplázódott a lakások hűtésére fordított energia mennyisége az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Új trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis szó szerint lefordítva a munkahely ölelése. Az angol száz környezetben tavaly nyáron bukkant fel a kifejezés, ami magyarul a munkahely magunkhoz ölelését jelenti. Mint az elnevezés is utal rá, az emberek makacsul ragaszkodnak munkahelyükhöz akkor is, ha elégedetlenek, akkor is, ha korábban a távozást fontolgatták. A jelenség HR szakemberek szerint egyformán jelen van az Amerikai Egyesült Államokban és Európában. A job hugging lényege, hogy a munkavállaló nem azért marad a jelenlegi munkahelyén, mert elégedett vagy kötelezett, hanem mert túl kockázatosnak érzi a váltást. A jövő munkaerőpiacán a legfontosabb versenyelőny már nem maga a technológia lesz, hanem az alkalmazkodó képesség, a tanulási hajlandóság és a jó ítélő képesség. Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében, és a korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egyben lezárt időszakra vonatkozik, közölte a román országos egészségbiztosítási pénztár. Az intézmény teljes egészében rendezte a márciusi gyógyszerfogyasztás ellenértékét, míg az áprilisi elszámolások kifizetésének határideje július vége. A gyógyszerkiadások Romániában havonta átlagosan 2,4 milliárd lejt tesznek ki. Ez az országos egészségbiztosítási alapszolgáltatásokra és gyógyszerekre fordított havi kiadásainak közel 40%-át jelenti. A biztosító szerint az elmúlt 3 évben a gyógyszerfogyasztás mintegy 5 milliárd lejjel nőtt. Elsősorban az innovatív, korszerű terápiák egyre szélesebb körű alkalmazása miatt. 6 év alatt szinte megduplázódott a lakások hűtésére fordított energia mennyisége az Európai Unióban. Az Eurostat adatai szerint 2018-ban 40.500 terazsúl energiát fordítottunk ilyen célra, míg 2024-ben már 80.400-at. Idehaza a légkondicionálók fogyasztása csekély mértékben nőtt, 1045 terazsúlról 1137-re. A vizsgált időszak utolsó évében a legtöbb energiát az olasz, a spanyol és a görög háztartások fordították a klímaberendezések működtetésére. Ez azt jelenti, hogy ez a három ország adta az uniós fogyasztás több mint 60%-át. Ebben semmi meglepő nincs, mivel az északi tagállamokban nagyságrendekkel kevesebb energiát fordítanak hűtésre, mint délen. Az uniós háztartásokban a legtöbb energiát fűtésre használják, a teljes fogyasztás 61%-át. A második leginkább energiaigényes tevékenység a vízmelegítés, 15%-os részesedéssel.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Kissé felhős lesz az égbolt felettünk a mai nap folyamán, csapadékra azonban nem kell számítani. A napi maximumok 27-28 fok körül alakulnak, éjszakára pedig 16 fokra hűl vissza a levegő. Holnap magasabb értékeket mérhetünk, 32 Celsius fokra számíthatunk. Szerdán pedig főleg a délutáni órákban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatta.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: Július 14-én újabb korlátozások lépnek életbe a Kodrillor utcai vasúti felüljáró acél szerkezetének kiemelése és az első hétfő bontása miatt. A Drágosvodó utcában a Kolozsvár irányába vezető oldalon a vasúti aluljáró közelében egy forgalmi sávot lezárnak. A darúzási munkálatok idején, amikor az acélszerkezetet felemelik és áthelyezik, a közúti forgalmat néhány percre teljesen leállítják. A munkálatok miatt egy napra lezárják a Barrier-i utcát is. A bontási munkák folytatásaként július 15 és 29-e között a Drágosvoda utcában a Vasúti híd környezetében is forgalomkorlátozások lesznek érvényben az első híd fő elbontása miatt. További utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: Hogy telik a hétfő délelőtt? Nagyváradi a környékbeliek 2026. július 13-a, a 89,6-on pedig Szegedi Máriát halljátok. Én még egy 60 percen keresztül itt vagyok veletek. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel, és mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket. Ha van kérdésetek, információtok, csak bátran, most pedig robogunk tovább a legnagyobb slágerekkel. Itt egy magyar sláger, az ígért Follow the Flow és a Tőlem ne című slágerük.
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Flashlágerek és helyi hírek itt a 89,6-on. Hello, hello, pluszosok! Kivitelezőt keres a nagyváradi polgármesteri hivatal egy megvilágított vízfüggöny kialakítására a Szent László hídnak a Neolog zsinagóga felüli oldalán. A beruházás a 2023-as részvételi költségvetés egyik nyertes lakossági kezdeményezése volt. A projekt 157 szavazattal nyerte el a finanszírozást. Az eredeti költségvetésben még bruttó 100 ezer lejt különítettek el a megvalósításra, ezt azonban később nettó 527 ezer lejre emelték. A Városháza szerint a költségnövekedést az eredeti elképzelés továbbfejlesztése, valamint a karbantartási munkálatok költségeinek beépítése indokolta. A tervek szerint a vízfüggönyt különböző alkalmakkor eltérő színekkel világítják meg. Például az emlőrák elleni küzdelem napján rózsaszín fénybe öltözhet. Sebastian Márk és a Városháza műszaki igazgatója az Ebihoreanulnak elmondta, hogy a beruházás részeként 40 projektort is felszerelnek, amelynek segítségével álló és mozgó képeket is lehet majd vetíteni a vízfüggönyre. Az alapvilágítást a piros, a zöld és a kék színek biztosítják, amelyek kombinálásával számos árnyalat hozható létre. A híd zsinagóga felüli oldalára pedig azért esett a választás, mert a látvány jól érvényesül majd a zsinagóga melletti sétányról és a lépcsőkről. A kivitelezési szerződést 26 hónapra kötik meg, ebből legfeljebb 60 nap áll rendelkezésre a rendszer kiépítésére és üzembe helyezésére, a fennmaradó 24 hónap pedig a karbantartási időszakot foglalja magában.

Figyelem, nagyváradiak! Környékbeliek július 10 és december 1-e között lezárják a forgalom elől a Pádis és Ponorék közötti 763-as jelzésű megyei utat a folyamatban lévő korszerűsítési munkálatok miatt. A közel 10 kilométeres útszakasz felújítása májusban kezdődött a Bihar megyei tanács megbízásából, célja pedig a menetidő csökkentése és a közlekedési feltételek javítása. A 81,6 millió lei értékű Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás során többek között kiszélesítik az utat, megerősítik az alapot, vízelvezető átereszeket építenek, sziklákat bontanak le, majd új aszfaltburkolatot fektetnek le. Mircea Mrán, a Bihar megyei tanács elnöke szerint a beruházás a térség turizmusát is erősíti, hiszen a jobb közlekedési infrastruktúra könnyebben elérhetővé teszi a környék természeti látványosságait. A lezárás idején a Kolozs megyei Havasreketje, tehát a Rökicele, Bánfihunyad vagy Sebesváralja, tehát Bologa felé közlekedőknek alternatív útvonalat kell választaniuk. Július 10 és december 1-e között tehát lezárják a forgalom elől a Pádis és Ponorék közötti 763-as jelzésű megyei utat.

Sláger magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Július 18-án és 19-én Bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Dini Dance Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este az Echo

0: Bihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány kisebb változtatás az otthonodban, akkor a Dedebánban most a Kádda fürdőszobabútor mosdóval csak 990, valamint a Kádda Clover konyhai csaptelep csak 99 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Ide is lágerrel folytatjuk a hétfő délelőttöt. Itt van Bella Kay és az I Love It című dala. Jutat, jó rádiózást!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy várható. Ez a...

Nagyváradiak, környékbeliek, ha bárki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, a Marosvásárhelyi Székhelyi Szolidaris Egyesület által működtetett telefonos szeretetszolgálat már 2021 óta van jelen Nagyváradon, és a 0265 555 555-ös telefonszámon elérhetőek. Nagyváradon a telefonhívásokat hétfőnként 15 és 20 óra között fogadják, kedden, szerdán és csütörtökön Marosvásárhelyen, pénteken Kolozsváron csön ki a készülék, de az önkéntesek egymás között tartják a kapcsolatot. Így az említett napok bármelyikén lehet segítséget kérni a váradiaktól. A telefonos szeretetszolgálat egy krízisvonal azok számára, akik segítségre szorulnak, vagy segítséget szeretnének felajánlani. Az Egyesület 2023 tavaszától ráadásul otthoni beteggondozást is vállal. A krízishelyzetek mellett rendszeres segítséget is nyújtanak betegeknek, időseknek. Mondom még egyszer a telefonos szeretetszolgálat elérhetőségét 0265 555 555. Bátran merjetek segítséget kérni, és bátran merjetek segítséget nyújtani.

Sziasztok! Programajánlóval érkeztem. Acél Dóra legújabb regényét mutatják be itt Nagyváradon július 14-én 18 órától. Kudarc és harc, vagy harc és kudarc. A Kudarc című regénye egy olyan anya történetét meséli el, aki sokak történetéből áll össze. Küzd a pénztelenséggel, eltitkolt betegségeivel, teste korlátaival, a társas magánnyal és a családfenntartás mindennapi nehézségeivel. Egy ponton pedig úgy dönt, búcsúlevelet ír azoknak, akik a legfontosabbak számára. Acél Dóra regénye kiúzanító, olykor kényelmetlen őszintességgel beszél a mindennapi küzdelmekről, az anyasságról és az újrakezdés lehetőségéről. A szerzővel július 14-én, kedden 18 órától Lőrinc Boklárka beszélget, itt Nagyváradon, helyszínül pedig a Grund székhelye szolgál, amit a Bunyitai Liget 58 szám alatt találtok. Várnak tehát

0: Benzombón 2022-es nagyslágerével pedig a hétfő délelőtti busz végéhez érkeztünk. Nagyváradi a környékbeliek, köszi, hogy itt voltatok velem ma is, ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek. Minden hétköznap reggel 8-tól déli 12 óráig itt vagyok veletek, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Találkozunk holnap délelőtt, tehát most átadom a stafétát Ábrahám Miklósnak, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. A hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei. Délután 3 órától Keserű Tamás kollégám csatlakozik hozzátok a Sláger Pluszban. A Sláger Plusz után pedig berobog a zenevonat. További jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek, legyen csodaszép napotok és jó étvágyat az ebédhez. Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Alapvetően változnak meg az Európai Unión belüli munkavállalás szociális feltételei. Luxussá vált a törvényesség. Összeomlástól féltik az idősek és fogyatékkal élők ellátórendszerét. Újabb biztonsági előírás lépett életbe az Európai Unióban. Arcvigyelő kamerák kerülnek az új autóba. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Alapvetően változnak meg az Európai Unión belüli munkavállalás szociális feltételei. A jövőben sokkal kevesebb lesz az adminisztratív útvesztő, miközben az uniós hatóságok keményebben lépnek fel a fantom cégekkel és a fekete munkával szemben. A leginkább kézzelfogható változás a munkanélküli ellátásokat érinti. Ha valaki egy másik tagállamban elveszíti az állását, de úgy dönt, hogy hazatér, vagy egy harmadik országban próbál elhelyezkedni, az eddigi 3 hónap helyett fél évig jogosult marad a korábbi munkahelye szerinti állam munkanélküli segélyére. Ez az időszak akár a jogosultság teljes lejártáig is meghosszabbítható. Szintén tisztázódik az ingázók és a határmenti munkavállalók helyzete. Esetükben ugyanis a segélyt már egyértelműen az a tagállam fizeti, ahol megszakítás nélkül legalább 22 hetet dolgoztak. Összeomlás fenyegeti az idősek és a fogyatékkal élők szociális ellátását. Vili a Szociális Magánszolgáltatók Érdekképviselete és az idős gondozással foglalkozó intézmények igazgatóinak egyesülete. Arra kérik a hatóságokat, hogy bármilyen azonnali intézkedés elfogadása előtt sürgősen konzultáljanak az engedéllyel rendelkező szolgáltatókkal. Nyílt levelüket Mikus Ordán államfőnek és Ilija Bolozsán ügyvívő kormányfőnek címezték. Az apropója nem más, mint a Bihar megyében 20 éve engedély nélkül működő gondozóközpontok ügye. A nyílt levélhez csatoltak egy részletes tanulmányt is, amelyben rámutatnak, hogy luxussá vált, ha valaki törvényes keretek között akar magánközpontot működtetni. Számításaik szerint egy 50 férőhelyes idősek otthona törvényes működtetése kedvezményezettenként havi 6113 lejbe kerül. Mindezt olyan körülmények között, hogy Romániában 2800 lej az átlag nyugdíj. Újabb biztonsági előírás lépett életbe az Európai Unióban. Minden újonnan forgalomba helyezett személyautót olyan kamerával kell felszerelni, amely folyamatosan figyeli a vezető arcát és viselkedését. Az intézkedés célja a figyelmetlenségből és fáradtságból eredő közúti balesetek számának csökkentése. Az intézkedés ugyanakkor már most heves vitákat váltott ki az adatvédelem miatt. A rendszer a vezető fej és szemmozgását figyeli. Ha azt érzékeli, hogy a sofőr túl hosszú ideig nem az útra koncentrál, például a telefonját nézi, elbóviskol vagy más irányba fordul, a tekintetét, figyelmeztetést küld.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Július 18-án és 19-én Bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Tini Dance Center, szabadtéri diszkó DB-vel és Predával és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este az Echo, a Voltás és a 4

0: Bihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon. Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a csont nélküli Comteam sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
1: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorje.shop.ro-ra további információkért.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
4: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
4: magyar kedvencek nagyváradó.
5: Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Habbefett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Alapvetően változnak meg az Európai Unión belüli munkavállalás szociális feltételei. Luxussá vált a törvényesség. Összeomlástól féltik az idősek és fogyatékkal élők ellátórendszerét. Újabb biztonsági előírás lépett életbe az Európai Unióban. Arcvigyelő kamerák kerülnek az új autóba. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Alapvetően változnak meg az Európai Unión belüli munkavállalás szociális feltételei. A jövőben sokkal kevesebb lesz az adminisztratív útvesztő, miközben az uniós hatóságok keményebben lépnek fel a fantom cégekkel és a fekete munkával szemben. A leginkább kézzelfogható változás a munkanélküli ellátásokat érinti. Ha valaki egy másik tagállamban elveszíti az állását, de úgy dönt, hogy hazatér, vagy egy harmadik országban próbál elhelyezkedni, az eddigi 3 hónap helyett fél évig jogosult marad a korábbi munkahelye szerinti állam munkanélküli segélyére. Ez az időszak akár a jogosultság teljes lejártáig is meghosszabbítható. Szintén tisztázódik az ingázók és a határmenti munkavállalók helyzete. Esetükben ugyanis a segélyt már egyértelműen az a tagállam fizeti, ahol megszakítás nélkül legalább 22 hetet dolgoztak. Összeomlás fenyegeti az idősek és a fogyatékkal élők szociális ellátását. Vili a Szociális Magánszolgáltatók Érdekképviselete és az Idős Gondozással Foglalkozó Intézmények Igazgatóinak Egyesülete. Arra kérik a hatóságokat, hogy bármilyen azonnali intézkedés elfogadása előtt sürgősen konzultáljanak az engedéllyel rendelkező szolgáltatókkal. Nyílt levelüket Mikus Ordán államfőnek és Ilija Bolozsán ügyvívő kormányfőnek címezték. Az apropója nem más, mint a Bihar megyében 20 éve engedély nélkül működő gondozóközpontok ügye. A nyílt levélhez csatoltak egy részletes tanulmányt is, amelyben rámutatnak, hogy luxussá vált, ha valaki törvényes keretek között akar magánközpontot működtetni. Számításaik szerint egy 50 férőhelyes idősek otthona törvényes működtetése kedvezményezettenként havi 6113 lejbe kerül. Mindezt olyan körülmények között, hogy Romániában 2800 lej az átlag nyugdíj. Újabb biztonsági előírás lépett életbe az Európai Unióban. Minden újonnan forgalomba helyezett személyautót olyan kamerával kell felszerelni, amely folyamatosan figyeli a vezető arcát és viselkedését. Az intézkedés célja a figyelmetlenségből és fáradtságból eredő közúti balesetek számának csökkentése. Az intézkedés ugyanakkor már most heves vitákat váltott ki az adatvédelem miatt. A rendszer a vezető fej és szemmozgását figyeli. Ha azt érzékeli, hogy a sofőr túl hosszú ideig nem az útra koncentrál, például a telefonját nézi, elbóviskol vagy más irányba fordít a tekintetét, figyelmeztetést küld.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész nyáron
0: szóljon
1: a Plusz FM.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek,
1: Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült, sóslében érlelt, telemiál sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprayt különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
2: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó. Ez a Plusz FM.
3: Let me tell you.

0: Ez a Plusz FM Nagyvárad.
1: Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.
2: Olyan ő, hogy megáll a

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Új trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis a munkahely ölelése. Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében. A korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egy már lezárt időszakra vonatkozik, közölte a román országos egészségbiztosítási pénztár. Egyre több energiát használunk a klímaberendezések működtetésére. 6 év alatt szinte megduplázódott a lakások hűtésére fordított energia mennyisége az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Új trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis szó szerint lefordítva a munkahely ölelése. Az angol száz környezetben tavaly nyáron bukkant fel a kifejezés, ami magyarul a munkahely magunkhoz ölelését jelenti. Mint az elnevezés is utal rá, az emberek makacsul ragaszkodnak munkahelyükhöz akkor is, ha elégedetlenek, akkor is, ha korábban a távozást fontolgatták. A jelenség HR szakemberek szerint egyformán jelen van az Amerikai Egyesült Államokban és Európában. A job hugging lényege, hogy a munkavállaló nem azért marad a jelenlegi munkahelyén, mert elégedett vagy kötelezett, hanem mert túl kockázatosnak érzi a váltást. A jövő munkaerőpiacán a legfontosabb versenyelőny már nem maga a technológia lesz, hanem az alkalmazkodó képesség, a tanulási hajlandóság és a jó ítélő képesség. Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében, és a korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egy már lezárt időszakra vonatkozik, közölte a román országos egészségbiztosítási pénztár. Az intézmény teljes egészében rendezte a márciusi gyógyszerfogyasztás ellenértékét, míg az áprilisi elszámolások kifizetésének határideje július vége. A gyógyszerkiadások Romániában havonta átlagosan 2,4 milliárd lejt tesznek ki. Ez az országos egészségbiztosítási alapszolgáltatásokra és gyógyszerekre fordított havi kiadásainak közel 40%-át jelenti. A biztosító szerint az elmúlt 3 évben a gyógyszerfogyasztás mintegy 5 milliárd lejjel nőtt. Elsősorban az innovatív, korszerű terápiák egyre szélesebb körű alkalmazása miatt. 6 év alatt szinte megduplázódott a lakások hűtésére fordított energia mennyisége az Európai Unióban. Az Eurostat adatai szerint 2018-ban 40.500 terazsúl energiát fordítottunk ilyen célra, míg 2024-ben már 80.400-at. Idehaza a légkondicionálók fogyasztása csekély mértékben nőtt, 1045 terazsúlról 1137-re. A vizsgált időszak utolsó évében a legtöbb energiát az olasz, a spanyol és a görög háztartások fordították a klímaberendezések működtetésére. Ez azt jelenti, hogy ez a három ország adta az uniós fogyasztás több mint 60%-át. Ebben semmi meglepő nincs, mivel az északi tagállamokban nagyságrendekkel kevesebb energiát fordítanak hűtésre, mint délen. Az uniós háztartásokban a legtöbb energiát fűtésre használják, a teljes fogyasztás 61%-át. A második leginkább energiaigényes tevékenység a vízmelegítés, 15%-os részesedéssel.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: De ez még nem minden. Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
1: Halihó mindenkinek, ez itt a reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is mindent elkövetnek, hogy megfelelően tájékozottak legyetek.
2: Kedves hallgatóink, úgy tűnik, hogy a közel-keleti konfliktus hatásait már Romániában is kezdjük megérezni, méghozzá egy egészen váratlan területen, az útépítéseknél. A hírek szerint ugyanis súlyos bitumen hiány alakult ki a hazai piacon. A bitumen az aszfalt egyik legfontosabb alapanyaga, és a legnagyobb romániai útépítő cég már jelezte is a hatóságoknak, hogy egyre nehezebben tud hozzájutni. A szakemberek szerint a probléma a közel-keleti helyzetre vezethető vissza. Mivel a bitument kőolajból állítják elő, a kőolajpiacon kialakult bizonytalanság az építőipart is közvetlenül érinti. Ha pedig nincs elegendő alapanyag, az az útépítéseket és a felújításokat is lelassíthatja. A gazdasági szakértők úgy vélik, ezt a problémát egyetlen vállalat önmagában nem tudja megoldani, ezért állami szintű intézkedésekre is szükség lehet, ha a hiány tartossá válik.
1: Hát igen, kérdés az, hogy az állam mennyire fog tudni majd ebben segíteni, mennyire tudja majd a problémát orvosolni, mert hogyha nyers olaj hiány van, akkor igazából azzal már sem tudsz mit kezdeni, hogyha az öböl menti országokból sem tud érkezni.
2: Hát lehet, hogy ilyen diplomáciai úton próbálják meg.
1: Ja, igen, még a végén orosz olajat kell venni. Úristen, még a gondolat is ördögtől való. Jaj, na igen, viccelődünk, de ugyanakkor meg tényleg komoly probléma van. Mert ugye az elmúlt években azzal lehetett büszkélkedni valahol, hogy milyen sok új út van, és szó szerint az utolsó kis mellékutat is felújítják, meg felújították, és egyébként Magyarországról is jöttek ide ismerősök, barátok, mindenki dicsérte az utakat, hogy úristen, milyen jó állapotban vannak, mert ugye nekünk már ugye annyira fel sem tűnik.
2: Igen, már hozzászoktunk a jóhoz.
1: Igen. Neked egy nagy előrelépés volt, ahogy hallom ezelőtt, 20-30 éve, hogy milyen állapotban voltak az utak ahhoz képest.
2: Azért így van, persze.
1: Jelenlegiek, hát tényleg nagyon EU-s szintűek. Úgyhogy a jóhoz igen könnyű hozzászokni, viszont azért a felújításokra is kell gondolni, meg ugye az útjavítások, hogyha ezek veszélybe kerülnek, akkor nem biztos, hogy sokáig büszkélkedhetünk ezekkel a kiváló minőségi utakkal.
2: Igen, meg van egy olyan oldala is ennek a dolognak, hogy megnehezíti ugye a közlekedést, hogyha most félbehagynak bizonyos szakaszokat, amiket mondjuk elkezdtek volna már felújítani, mert ugye most már nincs aszfalt, vagy nincs bitumen, ami ugye az aszfalthoznak az összetevője, és nem tudják befejezni ezeket a felújításokat, akkor azért ott hosszú távon eléggé problémát fog majd jelenteni a közlekedésben résztvevők számára, hogy akkor állandóan vagy kerülgessék azt az útszakaszt, vagy valami kerülő utakat használjanak, stb.
1: És akkor most így belém hasított a felismerés, hogy ugye akkor ez az A3-as autópályát is érintheti. Ugye már volt egy reményünk, hogy itt záros határidőn belül eljuthatunk Kolozsvárig autópályán.
2: Igen.
1: És akkor most lehet, hogy azt is ugye ez érinteni fogna. Kellemetlen. Nem is gondoltok egyébként ezt végig, mindenki az üzemanyagra koncentrált, hogy ugye nem ez benzin, meg nem ez gázolaj, aztán közben ugye hát jó pár olyan kőolaj származék van még ezeken kívül, amikhez hát ugye szükséges a kőolaj. Előbb vagy utóbb lehet, hogy a műanyaggyártás is ilyen módon veszélybe kerül, bár mondjuk lehet, hogy abban nem vagyunk igazán nagy hatalom, ugye műanyaggyártásban még továbbra is Kína az, aki viszi a prímet, ők meg lehet, hogy megoldják.
2: Megoldják okosba máshonnan.
1: Ők meg tudják oldani okosba, igen.
2: De minden esetre tényleg nem is gondolnánk, hogy egy háborúnak ilyen vetülete is lehet, hogy a közlekedés akadályozza különböző módokon. Minden esetre tényleg elképesztő, hogyha így végig gondoljuk, akkor ilyen szempontból már mi is érezhetjük a bőrünkön azt, hogy milyen hatásai vannak ennek a közel-keleti konfliktusnak.
1: Ja, már csak abban reménykedhetünk, hogy az utak állapot az nem fog olyan mértékben romlani, hogy most ezt az átmeneti időszakot ne tudnánk átvészelni vele. Bízunk a legjobbakban. Most nyáron egyébként talán ez a veszély nem fenyeget, aztán meglátjuk, hogy majd a következő telünk az milyen lesz.
2: Igen, hát bízunk benne, hogy azért nem húzódik ezzel odáig, hogy
1: hát
2: a téli időszakot is befolyásolja. Ki fog derülni.
1: Is. Így van, ki fog derülni. De egyébként az is kiderülhet, hogy nektek mi a véleményetek a témában. Ti mennyire tartotok attól, hogy majd fellép egyfajta bitumen hiány, aminek következtében majd megint leromlanak az utak állapotai. Várjuk a hozzászólásokat. Cserébe pedig érkeznek most is a legkiválóbb slágerek.
0: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek. Magyar

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza, csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
2: Július 18-án és 19-én Bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Dini Dance Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este az Echo, a Voltás és a 4

0: Bihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek, nagyváradó.
2: Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Üdv mindenkinek a reggeli plusz mikrofonjainál, Balázs Anita
3: és Hosszú Sanyi,
2: akik minden hétköznap reggel közösen látnak el titeket a legérdekesebb tudivalókkal itt a 89,6-on 7 és 8 óra között.
3: Kedves hallgatóink, ha néha úgy érzitek, hogy egyre több régebbi autó közlekedik az utakon, akkor nem tévedtek. Egy friss összesítés szerint Romániában az autók átlag életkora már elérte a 16,5 évet, ami az Európai Unióban a második legmagasabb érték. Pedig az elmúlt években több roncsautó program is indult, amelyek célja éppen az volt, hogy minél többen cseréljék le a régi járműveiket újabb, kevésbé szennyező autókra. A szakemberek szerint azonban a probléma továbbra is fennáll. Ennek egyik oka, hogy minden egyes új autóra nagyjából 3 használt érkezik a piacra, vagyis a járműpark folyamatosan öregszik. Ráadásul a környezetvédők szerint ezeknek a használt autóknak közel a fele már nem felel meg a korszerűbb károsanyag kibocsátási előírásoknak, így a levegő minőségére is jelentős hatással vannak.
2: Hát ezt így igazából senki nem gondolta végig, hogy azért azok, akik megengedhetik maguknak, hogy új autót vegyenek, és ugye roncs autóprogramba részt vesznek, ott is azért nem feltétlenül az a tényező, hogy nekik van olyan állapotú, nagyon-nagyon régi autójuk, amit le tudnak adni, hanem beszereznek egyet, amit ugye a helyett, ugye az autó helyett, ami nekik van, esetleg így egy fiatalabb, de már nem annyira fiatal, mint amit ugye újként megvásárolnak. Azt viszont eladják ők is, ugye? Tehát végül is egy használt autó kerül majd a piacra. És ugye kivonják a forgalomban nyilván a roncsokat, úgymond, de ezek közül azért nagyon sok olyan van, amik már amúgy is már 5-10 éve is roncsok voltak. Tehát így ez csak egy ilyen, ilyen tapasztalás nekem a roncsautó program kapcsán, mert nyilván volt benne részem nekem is párszor, ugye láttam, hogy hogyan működik. Bár volt olyan nekünk is valóban, amikor le tudtunk ténylegesen 5 évvel ezelőtt egy szó szerint egy roncsautót, amivel én jártam, de aztán egy idő után már tényleg annyira leamortizálódott, meg olyan jellegű problémái lettek, hogy már nem érte meg megjavítani. Az egy majdnem 2 évig parkolt valahol, és akkor 5 évvel ezelőtt azt le tudtuk adni roncsautó programba. De már egy olyan autó lett kivonva kvázi a forgalomba, ami már egyébként sem volt forgalomba. És egyébként is azok, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy új autót vegyenek, nekik valahogy meg kell oldani azt, és nyilván ők sem feltétlenül belföldről veszik, hanem ugye akkor külföldről hozatják be, de az is ugye egy használt autó. Szóval az tény amúgy, hogy az autóknak azért az állapota, amik az utakon járnak, nem feltétlenül annyira rosszak, mint amennyire ezt próbálják érzékeltetni vagy sugalmazni azáltal, hogy ugye 15-6 éves autó, az még nem feltétlenül egy roncs. Lássuk be, mert ugye a technológia fejlődésével az ezelőtt most a 2000-es évek elején, közepén készült autók azért technikailag elég jól felszereltek voltak, meg elég jól meg voltak csinálva. És hogyha valakinek gondos gazdája volt akkor meg, vagy valamelyiknek, akkor meg pláne működőképes lehet még mai napig.
3: Egyetértek abszolút azzal, amit mondasz, és biztos, hogy úgy van, hogy mindenki szeretne új autót, tehát hogy nem ez a kérdés ebben a dologban, hanem az, hogy hogyan lehet elérhetővé tenni azoknak a családoknak is, akik egyébként nem úgy állnak anyagilag, hogy meg tudjanak finanszírozni egy új autót, vagy egy újabb autót.

0: Sem mondhatod, hogy igazából ugye, csak ugye az elektromos autók, amik a legjobban vannak támogatva, a legnagyobb összeggel, nem feltétlenül kerülnek már annyival többe.
1: Ez meg érdekes, tehát, hogy én is ott tartok egyébként, hogyha le akarom majd cserélni az autómat egy-két év múlva, akkor valószínűleg elektromost fogok választani, mert hogy amit te is mondasz, hogy egy nem elektromos új autó körülbelül már az a kategória,
0: igen,
1: mint egy
0: nagyon hasonló,
1: alacsonyabb kategóriás.
0: Igen.
1: Elektromos.
0: Igen. Aztán végül is lehet, hogy eleve ez volt a cél, tudod.
1: Hogy ebbe az irányba mozduljon el a tendencia.
0: Az irányba tereljenek bennünket. Aha. Igen.
1: Hát
0: igen,
1: lehet.
0: Igen.
1: Végül is, hogyha a környezetvédelmet vesszük alapul, hogy szeretnénk egy kicsit jobban védeni a környezetet, meg úgy egyáltalán a bolygót, akkor mindenképpen lehet ez egy cél.
0: Abszolút, igen. Az EU az már eléggé nyomatja ezt egy jó pár éve. Ugye próbálnak ugye ennyire zöldíteni az Európai Uniót, vagy Európát ugye összességében, és ugye ebben látják a megoldást. Ugyanakkor meg én most abszolút elektromos autópárti vagyok, nekünk kvázi már egy ideje, ugye elektromos autóink vannak, azokkal járunk, mi tényleg élvezzük ugye ennek az előnyeit, mert számomra ugye csak előnyök vannak. Ha most nem feltétlenül akarok belemenni a részletekbe, de ettől függetlenül én nem gondolnám azt, hogy egy jó belső égésű motor, ami valóban már Euro 7-es vagy 8-as, vagy nem is tudom, hogy hol tartunk már, az sem annyira környezetszennyező már, mint ezelőtt, tudom én, 20-30 évvel, amik kijöttek például a dízelek. Azokhoz képest ezek a maiak, ezek már még ha robbanó motorok is, ugyanúgy tök jól használhatóak, és ugye a károsanyag kibocsátás az tényleg minimális. Szóval meg hát nyilván a kapacitás per pillanat, ugye az infrastruktúra, az elektromos infrastruktúra az még nem teszi azt lehetővé, hogy mindenki elektromos autóra tudjon váltani, de tény, hogy ebben is van fejlődés, aztán majd ki tudja, hogy mit hoz a jövő. Lehet, hogy elérjük, hogy tényleg csak az ilyen autók lesznek, nem tudom. Minden esetre jó kérdés, és érdekelne bennünket az is, hogy ti mit szóltok ehhez, nektek mi a véleményetek a témában, mi természetesen továbbra is a legjobb zenéket szállítjuk nektek viszonzásként.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az egyik legnevesebb hazai pénzügyi jellemző szerint Románia egy gazdasági jégkorszakon megy keresztül. A rédei kápolnát nem érinti az állatkert elköltöztetése. A romániai nagyvárosok gépjárművezetői több mint 48 millió lejjel tartoznak a tavaly kiszabott közlekedési bírságok után. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia egy gazdasági jégkorszakban van. Ennek a fő elemeit az utóbbi kormányok toxikus intézkedései okozták. Kezdve az utóbbi évek hatalmas hiteleitől, az egymást követő adóemelésekig, amelyek térdre kényszerítették a gazdaságot. Már szóval mi magunk ástuk azt a gazdasági gödröt, amelyben most vagyunk. Ha úgy közelítjük meg, hogy a pohár félig tele van, akkor túl egyes politikusok apokaliptikus nyilatkozatain a költségvetési hiány csökkenését látjuk. És egy olyan gazdaságot, amely az első negyedében túlélte az adók emelése, az eladás sok csökkenése és a pénzügyi problémák elmélyülése jelentette kihívásokat. Mindezeket Adrián Negrescu, neves pénzügyi elemző nyilatkozta az Economica.net gazdasági portálnak. A helyzet rosszabb is lehetne, és hogy nem az, főleg az állami beruházásoknak, az országos helyreállítási terv keretében érkező pénzeknek tudható be. Ha nem lennének ezek a finanszírozások, a gazdaság már recesszióban volna. Véli a szakember, aki nem számít érdemi javulásra az elkövetkező időszakban. Az épülő stadion miatt új helyre költözik a nagyváradi állatkert, a jelenlegi területén pedig park és sportlétesítmények kapnak helyet. A tervek szerint a rédei kápolna megmarad, sőt, rendezett zöldövezet veszi majd körül. Ez várhatóan a rédei nevet viseli majd. A stadion kellő távolságra épül, így annak kivitelezése nem veszélyezteti a kápolnát. A jelenlegi állatkert helyén parkot alakítanak ki, melynek folytatásában egészen a Fogarasi utcáig kosárlabda, kézilabda és futballpályákat létesítenek. A zöldövezet kiszolgálására összesen 180 parkolóhelyet terveznek. Emellett egy új út is vezet majd a rédei kápolna előtt, közvetlen hozzáférés biztosítva az épülethez. A Fogarasi új, a Traján Blazsovics utca és a Decibel út által határolt összesen 21 hektáros területen több meglévő épületet lebontanak. Ugyanakkor a sportiskola épületei megmaradnak, sőt, fel is újítják azokat. A romániai nagyvárosok gépjárművezetői több mint 48 millió lejjel tartoznak a tavaly kiszabott közlekedési bírságok után. A Digi24.ro portál által kikért adatok szerint egyes önkormányzatok nyilvántartásaiban olyan büntetések is szerepelnek, amelyeket több mint 25 éve nem fizettek ki. Egy nyugat-romániai nagyvárosban több mint 20 millió lej a bírságokból felhalmozódott kintlevőség. A közlekedési bírságok behajtása évek óta komoly gondot jelent az önkormányzatoknak. Tavaly országos szinten 63%-os volt az átlagos behajtási arány. Vagyis a büntetések több mint egy harmada nem került kifizetésre. A legalacsonyabb behajtási arányt Dél-Romániában mérték. Krajova és Râmnicu Vâlcea esetében mindössze 16% a kifizetett bírságok aránya. A rangsor másik végén Kolozsvár és Nagyvárad áll, amelyek esetében a bírságokat több mint 80%-ban befizették. Vagyis a legtöbb autós időben rendezi a büntetéseit.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: 2026. július 13-a van, még jó, hogy nem péntek, ennek ellenére hétfő, ami egyébként egy ilyen nem szeretem nap, de hát a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, úgyhogy nincs semmi gond, simán átlendülünk a nehézségeken, hogy mivel? Hát természetesen slágerekkel és magyar kedvencekkel, színes hírekkel és kitűnő hangulattal. A mikrofonnál egyébként Kessérű Tomi, ez pedig már a Sláger Plusz első felvonása. És ha már színes hírek, hát kérem szépen átugrunk Magyarországra majd az óra második felében, ugyanis Gordon Ramsay éttermet nyit a magyar fővárosban Budapesten, és már lehet asztalt is foglalni. Ezt a hírt is hozom az ínyenceknek, meg persze közben pörgetem azokat a dalokat, amelyek nem hiányozhatnak a nyárból. Indítom az órát!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvára!

0: lazuláshoz, pihenéshez, nyaraláshoz. Plusz FM, slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Hétfőn itt a Sláger Plusz első órájában akkor a tanuló ifjúságnak egy fontos hír. A mai nappal július 13-ával vette kezdetét a felvételi időszak a Nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetemen. Az intézmény alapképzéseire és mesterképzéseire jelentkezők július 22-én szerdáig nyújthatják be a jelentkezésüket. A felvételizők kétféleképpen iratkozhatnak be, személyesen az egyetem titkárságain, illetve online az intézmény felvételi felületén. A személyes ügyintézés munkanapokon 9 és 15 óra között lehetséges. Az egyetem felhívja a jelentkezők figyelmét arra, hogy a beiratkozás előtt érdemes tájékozódni az egyes képzések felvételi követelményeiről és a szükséges iratokról. A meghirdetett szakok, a felvételi követelmények, valamint a benyújtandó dokumentumok részletes ismertetése a Párciumi Keresztény Egyetem hivatalos honlapján érhető el. Az online jelentkezési felület a felvételi időszak teljes ideje alatt elérhető, így azok is egyszerűen elvégezhetik a beiratkozást, akik nem tudnak személyesen megjelenni az egyetemen. Az intézmény a felvételivel kapcsolatos aktuális információkat hivatalos honlapján, valamint a Párciumi Keresztény Egyetem Nagyváradi Facebook oldalán is folyamatosan közzéteszi. A határidő pedig, ahogy mondtam, július 22-e szerda, eddig lehet benyújtani a jelentkezéseket. Köszönöm szépen a figyelmeteket, nálunk viszont nincsenek határok, folyamatosan pörögnek a slágerek és a legnagyobb kedvencek.

0: slágerek és magyar kedvencek, bizony-bizony ez a Plusz FM, és ez a Sláger Plusz az első óra hétfőn. Képzeljétek el, különleges munkatárs fogadja idén a felvételizőket a Nagyváradi Állami Egyetem közgazdaságtudományi karán. Pepper a humanoid robot segít eligazodni a jelentkezéshez kapcsolódó tudnivalók között. Az angolul kommunikáló robot válaszol a felvételivel kapcsolatos kérdésekre, tájékoztatást ad a szükséges dokumentumokról, a jelentkezési határidőkről és a képzésekről, miközben a válaszai a mellkasán lévő kijelzőn is megjelennek. Pepper július 23-áig a beiratkozási periódus utolsó napjáig támogatja a kar munkáját, a beiratkozást segítő programját pedig az egyetem műszaki és menedzsmentmérnöki karának oktatói és hallgatói fejlesztették, tájékoztat közleményében a felsőoktatási intézmény. A robot már az első napon nagy sikert aratott, a közösségi médiában megosztott fotók és videók gyorsan népszerűvé váltak, sőt néhány látogató még puszit is adott neki, bár az egyetem munkatársai felhívták a figyelmet arra, hogy Pepperrel kesztyűs kézzel kell bánni, mivel ujjai rendkívül érzékenyek. A kezdeményezés célja, hogy megmutassa, a kar nyitott a legújabb technológiai megoldásokra, és modern környezetet kínál a leendő hallgatóknak. A robot mellett egy új chatbotot is üzembe helyeztek a kar honlapján, amely online válaszol a felvételivel, ösztöndíjakkal és a képzésekkel kapcsolatos kérdésekre. Hát kérem szépen, a jövő már itt kopogtat nálunk, csak úgy, mint a jó zenék a Pluszon.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 49 bani, az 1 literes 3,7%-os Olympus tej 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt. Július 18-án és 19-én bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a bihari és mikepércsi gyerekek műsora, a Dividence Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával, és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este az Echo, a Voltás és a 4

0: Bihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Ti a Plusz FM-et hallgatjátok hétfőn, ez pedig a Sláger Plusz első órája, és nem sokára hozom nektek az ínyenc hírt a gasztronómia világából. Gordon Ramsay ugyanis éttermet nyit a magyar fővárosban Budapesten. Én meg továbbra is pörgetem nektek a slágereket és a magyar kedvenceket.
2: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó.
4: Ez a Plusz

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Bar and Grill koncepciója, az egyik hotelben kap helyet, és a tervek szerint még idén megnyílik. A Lenz világszerte ismerte a klasszikus brit-amerikai grillételek modern, elegáns megközelítéséről, így a budapesti helyszín is prémium steak és tengeri fogásokat ígér. Az egyik cikk szerint a Ramsay-féle éttermeknél kiemelt figyelmet kap a látványos tárolás, a minőségi alapanyag és a feszes profi kiszolgálás. A budapesti nyitás azért különleges, mert a séf eddig csak néhány közép-európai városban jelent meg saját brenddel, így a magyar főváros most egy exkluzív nemzetközi hálózat részévé válik. A hotel vezetése azt mondja, a cél egy olyan étterem létrehozása, amely egyszerre turista csalogató és a budapestiek számára is elérhető ikonikus hely lesz. A nyitásra egyébként hatalmas nagy az érdeklődés, a gasztro közösség pedig már most azt találgatja, hogy Ramsay vajon személyesen is ellátogat-e az induláskor. Szerintem egyébként igen, hogyha jó fej. Hogy mennyibe fogod kerülni egy ebéd vagy egy vacsora, arról sajnos nem szólnak a hírek, de szerintem valószínűleg vastag pénztárca szükségeltetik majd hozzá. Asztalokat állítólag már lehet foglalni, úgyhogy akit érdekel a téma és szeretne egy kicsit elmélyülni a gasztronómia világában, az mindenképpen nézzen utána, hogy mit kell tudni Gordon Ramsay budapesti étterméről pontosabban. Hát kérem szépen, én pedig slágereket és magyar kedvenceket szolgálok fel nektek a folytatásban is, úgyhogy ehhez kívánok jó étvágyat! Hey!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kampöfett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

pillanatban zárjuk a Sláger Plusz hétfői első óráját, de hát megyünk tovább, nincs megállás, úgyhogy maradjatok mindenképpen. Annál is inkább, hiszen nem sokára érkezik a mai nap ügyeletes hírszerkesztője, Ábrahám Miklós, és tőle kapjátok ugye a friss információkat, a ropogós aktualitásokat. A hírek után viszont én is jövök vissza, és már is mutatom nektek, hogy mi lesz az a dal, amivel indítjuk a második órát. Don't

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Támadnak az alacsony árak az Atakban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sertés hamburgert mindössze 9,99-ért. Valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtöllő tekercset mindössze 7,49-ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atak, le az árakkal!
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Alapvetően változnak meg az Európai Unión belüli munkavállalás szociális feltételei. Luxussá vált a törvényesség. Összeomlástól féltik az idősek és fogyatékkal élők ellátórendszerét. Újabb biztonsági előírás lépett életbe az Európai Unióban. Arcvigyelő kamerák kerülnek az új autóba. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Alapvetően változnak meg az Európai Unión belüli munkavállalás szociális feltételei. A jövőben sokkal kevesebb lesz az adminisztratív útvesztő, miközben az uniós hatóságok keményebben lépnek fel a fantom cégekkel és a fekete munkával szemben. A leginkább kézzelfogható változás a munkanélküli ellátásokat érinti. Ha valaki egy másik tagállamban elveszíti az állását, de úgy dönt, hogy hazatér, vagy egy harmadik országban próbál elhelyezkedni, az eddigi 3 hónap helyett fél évig jogosult marad a korábbi munkahelye szerinti állam munkanélküli segélyére. Ez az időszak akár a jogosultság teljes lejártáig is meghosszabbítható. Szintén tisztázódik az ingázók és a határmenti munkavállalók helyzete. Esetükben ugyanis a segélyt immár egyértelműen az a tagállam fizeti, ahol megszakítás nélkül legalább 22 hetet dolgoztak. Összeomlás fenyegeti az idősek és a fogyatékkal élők szociális ellátását. Vili a Szociális Magánszolgáltatók Érdekképviselete és az Idős Gondozással Foglalkozó Intézmények Igazgatóinak Egyesülete. Arra kérik a hatóságokat, hogy bármilyen azonnali intézkedés elfogadása előtt sürgősen konzultáljanak az engedéllyel rendelkező szolgáltatókkal. Nyílt levelüket Mikus Ordán államfőnek és Ilija Bolozsán ügyvívő kormányfőnek címezték. Az apropója nem más, mint a Bihar megyében 20 éve engedély nélkül működő gondozóközpontok ügye. A nyílt levélhez csatoltak egy részletes tanulmányt is, amelyben rámutatnak, hogy luxussá vált, ha valaki törvényes keretek között akar magánközpontot működtetni. Számításaik szerint egy 50 férőhelyes idősek otthona törvényes működtetése kedvezményezettenként havi 6113 lejbe kerül. Mindezt olyan körülmények között, hogy Romániában 2800 lej az átlag nyugdíj. Újabb biztonsági előírás lépett életbe az Európai Unióban. Minden újonnan forgalomba helyezett személyautót olyan kamerával kell felszerelni, amely folyamatosan figyeli a vezető arcát és viselkedését. Az intézkedés célja a figyelmetlenségből és fáradtságból eredő közúti balesetek számának csökkentése. Az intézkedés ugyanakkor már most heves vitákat váltott ki az adatvédelem miatt. A rendszer a vezető fej és szemmozgását figyeli. Ha azt érzékeli, hogy a sofőr túl hosszú ideig nem az útra koncentrál, például a telefonját nézi, elbóviskol vagy más irányba fordít a tekintetét, figyelmeztetést küld.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: A mai napon napközben 30, éjjel pedig 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem várható, de frissítő záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél helyenként megélénkülhet, az UV-sugárzás értéke pedig magas. Jelen pillanatban egy erős melegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
4: Július 17-ig forgalomkorlátozások lesznek érvényben a Drágosfode utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. A Kolozsvár felé és a Kolozsvár felől érkező forgalom egy-egy sávon haladhat a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalommal résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárják. A forgalmat pedig az ellenkező menet irányú sávra terelik át. A korlátozásokra azért van szükség, hogy előkészítsék a híd merevítését, valamint elvégezzék a hídszerkezet ideiglenes alátámasztására szolgáló tartószerkezetek felszerelését. A közműhálózatot érintő munkálatok miatt július közepéig lezárták a George Enescu utcának, a Börögánuló utca és a Mágéró sugár út közötti szakaszát. Ide ez idő alatt csak a környéken lakók hajthatnak be. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: További kellemes hétfőt kívánok nektek 2026. július 13-án. Egy újabb hét vette kezdetét, és természetesen dübörög a nyár hivatalos adója, a Plusz FM, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, ez pedig már a Sláger Plusz második órája, aki pedig hozza nektek a fontos helyi aktualitásokat, az újabb színes hírt és a jó zenéket, az Kessérű Tomi, a stúdióban a mikrofon és a keverőpult mögött. Apropó színes hír. Hát időnként nem árt odafigyelni arra, hogy mit dobunk ki a szemétbe, ugyanis képzeljétek el, a kukában landolt egy milliókat érő lottószelvény. Hogy mi lett a sztori vége, az kiderül ebben az órában, de mi még csak most kezdünk, slágerekkel és magyar kedvencekkel.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Július 13-án hétfőn folytatódik a Sláger Plusz, már a második órában járunk. Az Oktatási Minisztérium hasznos tanácsokat és a felvételi folyamat lépéseit tartalmazó útmutatót tett közzé a középiskolai felvételire jelentkező tanulók számára. Ifjúság, figyelem! A Facebookon közzétett útmutató ismerteti, hogy mikor kell kitölteni a középiskolai felvételi jelentkezési lapjait, mit érdemes figyelembe venni a jelentkezés előtt, hogyan kell helyesen kitölteni a lapokat, mi történik az elektronikus elosztás után, mikor zajlik a második felvételi forduló, valamint milyen lehetőségek állnak rendelkezésre egy szakmai képesítés megszerzésére. A nyolcadikos végzősök legalább egyik szülőjük jelenlétében osztályfőnöki segítséggel július 13-a és 20-a között tölthetik ki a jelentkezési lapokat, sorrendben megjelölve az általuk kiválasztott szakokat, osztályokat. Július 22-én lesz a tanulók számítógépes elosztása a 9. osztályokba. Az országos képességfelmérő vizsga végleges, az óvások elbírálása utáni eredményeit szerdán tették közzé. Az Oktatási Minisztérium közleménye szerint az óvások elbírálása után 79%-ról 0,1% ponttal 79,1%-ra nőtt. A képességfelmérő vizsgán legalább 5-ös átlagot elért 8-osok aránya. Köszönöm szépen nektek is a figyelmet, egy kalappal kívánok mindenkinek, méghozzá jó zenékkel itt a Sláger Pluszban.

0: harcosok. A Körösvidéki Múzeum együttműködve a Bihar megyei tanáccsal, a polgármesteri hivatallal, a Bihar megyei kulturális központtal és a Körösvidéki Múzeum barátai egyesülettel idén immár 33. alkalommal szervezi meg a Népi Iparművészek vásárát. Az intézmény parkjában július 17-e és 19-e között 142 népi iparművész lesz jelen az ország különböző földrajzi és néprajzi régiójából. Erdély, Párcium, Máramaros, Moldova, Dobrudzsa, Olténia, Munténia, Bánság, illetve Beszarábiából, Magyarországról, Szerbiából és Kamerunból. Lehet majd nézelődni és vásárolni szőtteseket, köcsögöket, kerámiákat, bőrből, vasból, csontból és fából készült termékeket, ékszereket, játékokat, cserépedényeket, ikonokat, mézes kalácsot, húsvéti tojásokat vagy éppen gyújtnövényeket. A belépés ingyenes, pénteken 11 és 21 óra között, szombaton 9 és 21 óra között, vasárnap pedig 9 és 19 óra között látogatható a rendezvény. Esténként műsorral is készülnek a szervezők, egyedüli magyar fellépő a székelyhídi Zajgó néptánc csoport lesz, akik a tervek szerint szombaton 19.30 és 20 óra között lépnek színpadra. Várják az érdeklődőket nagyon sok szeretettel, ez lesz tehát a 33. alkalommal megrendezésre kerülő Népi Iparművészek vására. Kellemes időtöltést, tartalmas kikapcsolódást kívánok nektek, mi meg zenélünk tovább itt a Pluszon.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 85 ml-es Aeron rudacskák 14 lej 99 bani, a 10 kg-os Tiani száraz kutya eledel 23 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
5: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszil HA xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszil HA, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez!
0: A Sláger Plusz második órájában járunk, hát nagyon vigyázzatok, legyetek résen, hogy mi kerül a kukába, nehogy úgy járjatok, mint egy brit úriember, aki a milliókat érő lottó szelvényét dobta ki. Hogy mi lett a sztori vége, az kiderül hamarosan, én meg dobom hozzátok a jó zenéket, figyeljetek!

ez már a Sláger Plusz második órája, és akkor itt van annak az ékes bizonyítéka, hogy mennyire oda kell figyelni arra, hogy mit dobunk ki. Hát kérem szépen, egy brit férfi ugyanis véletlenül kidobta a lottó szelvényét, amiről később kiderült, hogy milliókat ért. A férfi rendszeresen szokott játszani, és a szelvényeket általában egy konyhai fiókban tartja. Csak hogy ezúttal takarítás közben a papírt a szemetesbe dobta, mert azt hitte róla, hogy egy régi, már nem érvényes szelvény. Aztán jött a hideg zuhany, amikor a lottótársaság értesítette, hogy a számai teli találatot hoztak, és a nyeremény összege több millió font lett volna. A férfi nyilván ekkor már hiába rohant vissza a kukához, a szemét elszállításra került, a szelvény pedig végleg eltűnt. A lottótársaság szabályai szerint csak az eredeti szelvénnyel lehet igényelni a nyereményt, így természetesen a pénz elúszott. A történet futótűzként terjed a közösségi médiában, sokan pedig azt írják, ezért nem szabad a lottót a konyhában tartani. A férfi azóta minden szelvényt külön borítékban őriz, érthető okokból. Aztán, hogy lesz-e még egyszer ilyen szerencséje, hát ott azért elég kicsi az esély szerintem. Jól megjárta, azt kell, hogy mondjam. Legalább a lottótársaság ne hívta volna fel, és akkor nem is tudott volna róla, hogy az övé lett volna a teli találatos szelvény, mert azért így iszonyatosan rossz lehetett ez, valljuk be őszintén, amikor tudjuk azt, hogy ott vannak a milliók egy karnyújtásnyira, de hát a saját hibánkból ezt nem tudjuk átvenni. Úgyhogy ti is nagyon figyeljetek arra, hogy mit dobtok ki a kukába, előtte kétszer is nézzétek át. No, a folytatásban én meg a fületekbe teszem a jó zenéket, ebben nincsen hiba, figyeljetek, hiszen a Plusz FM-et hallgatjátok.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: Hát kérem szépen, július 13-án hétfőn ez volt a Sláger Plusz második órája. Hú, de mennyi minden van még előttünk, úgyhogy mindenképpen tartsatok velem és velünk. Most jön Ábrahám Miklós, neki adom át a szót. Fogadjátok nagyon sok szeretettel, ugye a mai napon ő gondoskodik a legfrissebb információkról. A hírek alatt én pedig válogatom össze nektek a jó zenéket, már is mutatom, hogy a következő órát mivel indítjuk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehéntejből készült sóslében érlelt telemiás sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprayt különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
3: A fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
2: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sertés hamburgert mindössze 9,99-ban ért, valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtöllő tekercset mindössze 7,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Atac, le az árakkal!
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Új trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis a munkahely ölelése. Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében. A korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egymár lezárt időszakra vonatkozik, közölte a román országos egészségbiztosítási pénztár. Egyre több energiát használunk a klímaberendezések működtetésére. 6 év alatt szinte megduplázódott a lakások hűtésére fordított energia mennyisége az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Új trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis szó szerint lefordítva a munkahely ölelése. Az angol száz környezetben tavaly nyáron bukkant fel a kifejezés, ami magyarul a munkahely magunkhoz ölelését jelenti. Mint az elnevezés is utal rá, az emberek makacsul ragaszkodnak munkahelyükhöz akkor is, ha elégedetlenek, akkor is, ha korábban a távozást fontolgatták. A jelenség HR szakemberek szerint egyformán jelen van az Amerikai Egyesült Államokban és Európában. A job hugging lényege, hogy a munkavállaló nem azért marad a jelenlegi munkahelyén, mert elégedett vagy kötelezett, hanem mert túl kockázatosnak érzi a váltást. A jövő munkaerőpiacán a legfontosabb versenyelőny már nem maga a technológia lesz, hanem az alkalmazkodó képesség, a tanulási hajlandóság és a jó ítélő képesség. Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében, és a korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egymár lezárt időszakra vonatkozik, közölte a román országos egészségbiztosítási pénztár. Az intézmény teljes egészében rendezte a márciusi gyógyszerfogyasztás ellenértékét, míg az áprilisi elszámolások kifizetésének határideje július vége. A gyógyszerkiadások Romániában havonta átlagosan 2,4 milliárd lejt tesznek ki. Ez az országos egészségbiztosítási alapszolgáltatásokra és gyógyszerekre fordított havi kiadásainak közel 40%-át jelenti. A biztosító szerint az elmúlt 3 évben a gyógyszerfogyasztás mintegy 5 milliárd lejjel nőtt. Elsősorban az innovatív, korszerű terápiák egyre szélesebb körű alkalmazása miatt. 6 év alatt szinte megduplázódott a lakások hűtésére fordított energia mennyisége az Európai Unióban. Az Eurostat adatai szerint 2018-ban 40.500 terazsúl energiát fordítottunk ilyen célra, míg 2024-ben már 80.400-at. Idehaza a légkondicionálók fogyasztása csekély mértékben nőtt. 1045 terazsúlról 1137-re. A vizsgált időszak utolsó évében a legtöbb energiát az olasz, a spanyol és a görög háztartások fordították a klímaberendezések működtetésére. Ez azt jelenti, hogy ez a három ország adta az uniós fogyasztás több mint 60%-át. Ebben semmi meglepő nincs, mivel az északi tagállamokban nagyságrendekkel kevesebb energiát fordítanak hűtésre, mint délen. Az uniós háztartásokban a legtöbb energiát fűtésre használják, a teljes fogyasztás 61%-át. A második leginkább energiaigényes tevékenység a vízmelegítés, 15%-os részesedéssel.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 30, éjjel pedig 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem várható, de frissítő záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél helyenként megélénkülhet, az UV-sugárzás értéke pedig magas. Jelen pillanatban egy erős melegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ogorodó utcán a metroáruház közelében található vasúti átjárónál. A közlekedés biztonság fenntartása érdekében az automatikus fényjelző rendszert ideiglenesen közúti jelzőtáblák helyettesítik. A vasúti átjáró előtt András keresztet, stopptáblát, valamint vigyázat vonat feliratú kiegészítő táblát helyeznek ki. A hatóságok arra kérik a gépjárművezetőket, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjetek a környéken, tartsátok be az új közlekedési jelzéseket, és a sínek keresztezése előtt minden esetben győződjetek meg arról, hogy nem közlekedik vonat. Új megállókat iktatott be a 13-as és a 13G jelzésű autóbuszok útvonalán a Nagyváradi helyi közszállítási vállalat, ezzel is megkönnyítve az utasok közlekedését. A menetirányonként beiktatott plusz egy-egy megálló a következő. A Megyei Kórház felé a Györge Dózsa utca 17 szám alatt, míg a Nagypiac felé a 36-os szám alatt áll meg a busz. A 10-es busz útvonalának módosításáról is tájékoztat az OTL. A közműveken végzett munkálatok miatt a busz útvonalán a Löposoló utcai megállókat kiiktatják a felújítás idejére mindkét menetirányban. A buszok így a következő megállókban állnak meg. A Denszusi Jánu irányába Honestilor, 15B, Honestilor, Körforgalom, Bárkőolói és tovább a megszokott útvonalon. A komplex Szeleusoló irányába Bárkőolói 3, Simeon Bernuccio, Ősi Kaufland és tovább a megszokott útvonalon. Nem megszokásból közlekedjetek, jó utat kíván a Plusz FM!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. július 13-án hétfőn továbbra is a Plusz FM-et hallgatjátok. Köszönöm és köszönjük szépen Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, illetve a Sláger Plusz harmadik felvonását, ami éppen ebben a pillanatban startol. A mikrofonnál továbbra is a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda, aki továbbra is szállítja nektek a fontos infókat, a helyi aktualitásokat, az Keserű Tomi, illetve egy újabb érdekességet a közösségi média világából. Ijesztő hibát produkált az Instagram új mesterséges intelligenciája. Hogy mit, az kiderül az óra második felében, most pedig csapjunk bele akkor ebbe az etapba, méghozzá a legnagyobb kedvencekkel.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vár!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez már a Sláger Plusz harmadik órája, kereskedők, szolgáltatók, figyelem. Megkezdődött ugyanis a jelentkezési időszak azoknak a kereskedőknek, akik standdal szeretnének részt venni a Nagyváradi Nyári Filmfesztiválon. A Szabadtéri Filmfesztivál idén augusztus 19-e és 23-a között várja a közönséget a Váradi Várban. Az immár hetedik alkalommal megrendezett fesztivál tehát 5 napon át kínál szabadtéri filmvetítéseket, kulturális programokat és különleges élményeket egy kellemes nyári hangulatban. Az esemény célja, hogy a mozi szerelmeseit és a családokat egyaránt megszólítsa, miközben a történelmi vár ismét a közösségi élet egyik központjává válik, tájékoztatnak a szervezők. Azok a vállalkozások, amelyek a fesztivál ideje alatt szeretnének jelen lenni kereskedelmi standdal, július 26-ig tölthetik ki a jelentkezési űrlapot az oradeasummerfilm.ro oldalon. A jelentkezés során a vállalkozásoknak meg kell adniuk a cég adatait, a kínált termékek leírását, a kapcsolattartó személy elérhetőségeit, valamint a szükséges dokumentumokat. Emellett fel kell tüntetniük a kívánt stand típust és az elektromos áramigényt is. A fesztivállal és a jelentkezéssel kapcsolatos további információk az oradeasummerfilm.ro honlapon, az Oradea Summer Film Facebook oldalán, illetve az office@visitoradea.com e-mail címen érhetőek el. A határidő egyébként július 26-a, eddig lehet kitölteni a jelentkezési űrlapot. Köszönöm szépen a figyelmeteket, zene, zene, zene itt a Pluszon a folytatásban.

0: egy zöld hír a folytatásban itt a Pluszon, a Sláger Pluszban. A Nagyváradi Önkormányzat és a Hulladékgazdálkodási Szolgáltató támogatásával egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról. A kezdeményezést a Miklós Herceg Egyesület szervezi, amely korábban már Gyulafehérváron és Aradon is végzett hasonló kutatást. Áll a kezdeményezésről szóló sajtóközleményben. Az ott szerzett tapasztalatok alapján több gyakorlati intézkedést is bevezettek a hulladékgyűjtési rendszer javítására. A felmérés június 29-én kezdődött, és elsőként a Rogérius negyed lakótelepi ökoszigeteinél zajlik, majd fokozatosan kiterjed a Decebel Dacia és az Olaszi város részekre is. A szervezők célja, hogy pontos képet kapjanak arról, hogyan működik a gyakorlatban a szelektív hulladékgyűjtés, milyen nehézségekbe ütköznek a lakók, és milyen javaslataik vannak a rendszer fejlesztésére. A kérdőíves felmérést 15 egyetemista végzi, akiket munkaszerződéssel alkalmaztak a projekt idejére. A kérdezőbiztosok hétfőtől péntekig két időszakban 7.30 és 11.30, illetve 15.30 és 19.30 között keresik fel az ökoszigeteket. Az egyenruhát és igazolványt viselő munkatársak néhány kérdést tesznek fel a lakóknak. A kérdőív anonim kitöltése pedig legfeljebb 2 percet vesz igénybe. A Miklós Herceg Egyesület arra biztatja a váradiakat, hogy szánjatok néhány percet a válaszadásra, hiszen a felmérés eredményei alapján szeretnék javítani a hulladékgyűjtési szolgáltatásokat. A kampány során a kérdezőbiztosok tájékoztatást is adnak arról, hogyan kell helyesen szelektálni a különböző hulladéktípusokat. Nagyon szépen köszönöm az együttműködéseteket, úgy gondolom, hogy ez egy közös érdek, úgyhogy mindenki számára nagyon fontos, hogy ezek ugye rendben történjenek, ezek a dolgok. Köszönöm szépen még egyszer a segítségeteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a fél literes Ursus Cooler sör dobozonként 2 lej 99 bani, a fél literes Pepsi 2 lej 69 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
2: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
1: Július 18-án és 19-én Bihari Napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Dividends Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este az Echo, a Voltás és a 4-es

0: Bihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Kellemes és nagyon szuper hétfőt kívánok nektek július 13-án a Sláger Plusz harmadik órájában. Irány a közösségi média ijesztő hibát produkált az Instagram új mesterséges intelligenciája. Hogy mi történt, azt elmondom nektek nem sokára, úgyhogy tartsatok velem, várok mindenkit nagyon sok szeretettel, és természetesen jó zenékkel itt a Pluszon. Figyelem!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó!
3: Ez a Plusz, ez a...

Hétfőn, itt a Sláger Plusz harmadik órájában akkor a közösségi média világából egy hír. Komoly riadalmat okozott az Instagram új AI alapú képgenerátora, a Meta Muse Image. Több felhasználó ugyanis arról számolt be, hogy a rendszer privát profilokból vett fotókra emlékeztető képeket hozott létre. Olyan részletességgel, pózokkal és környezettel, amelyek kísértetiesen hasonlítottak valódi, zárt fiókokban tárolt tartalmakra. Bár a Meta szerint a modell nem fér hozzá a privát adatokhoz, a felhasználók mégis úgy érezték, mintha az AI hát rájuk nézett volna idézőjelesen. A cég gyorsan reagált, közölték, hogy a Muse Image kizárólag nyilvános engedélyezett adatforrásokból tanul, és a hasonlóságokat a generatív modellek általános mintázatai okozzák. Ennek ellenére több szakértő is figyelmeztet. Az ilyen esetek rávilágítanak arra, hogy az AI eszközök működése sok felhasználó számára továbbra is átláthatatlan, és a bizalom könnyen sérülhet. A Meta vizsgálatot indított, és ígéri, hogy finomítja a rendszert, hogy elkerülje a túl személyes hatású generált képeket. Ez valóban ijesztő lehetett, azért gondoljunk csak bele, amikor egyszer csak szembe jön a Facebookon, vagy mondjuk az Instagramon velünk a saját képünk egy hasonló környezetben, amit nem is mi készítettünk el, és amelyet mások is láthatnak, miközben mondjuk a fiókunk pedig privát. Itt azért vannak még komoly hiányosságok, azért itt még vannak olyan lyukak a hálón, amiket be kell foltoznia a Metának, még mielőtt esetleg nagyobb botrány kerekedik az ügyből, úgyhogy kíváncsian várjuk a fejleményeket természetesen. Addig meg jó zenéket hallgatunk itt a nyár hivatalos rádiójában a Plusz FM-en.

hétfősség ellen az a legjobb, hogyha a Plusz FM-et és a Sláger Pluszt hallgatjátok, július 13-án is természetesen. Ugye ez volt a harmadik óra egészen pontosan. Még van előttünk egy 60 perces etap, úgyhogy várunk mindenkit nagyon sok szeretettel. Azért mondom ezt többes számban, hiszen elsőként jönnek most a hírek. Ábrahám Miklós kollégám lesz ebben a segítségünkre, aztán pedig startol a negyedik felvonás slágerekkel és magyar kedvencekkel.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban, te merre mész? Vásárold meg a 400 g-os Delaco tehintejből készült, sóslében érlelt, telemiás sajtot mindössze 15,99-ban ért, valamint a 150 ml-es Rexona dezodor sprayt különböző kiszerelésben mindössze 8,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
3: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Az egyik legnevesebb hazai pénzügyi jellemző szerint Románia egy gazdasági jégkorszakon megy keresztül. A rédei kápolnát nem érinti az állatkert elköltöztetése. A romániai nagyvárosok gépjárművezetői több mint 48 millió lejjel tartoznak a tavaly kiszabott közlekedési bírságok után. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia egy gazdasági jégkorszakban van. Ennek a fő elemeit az utóbbi kormányok toxikus intézkedései okozták. Kezdve az utóbbi évek hatalmas hiteleitől az egymást követő adóemelésekig, amelyek térdre kényszerítették a gazdaságot. Már szóval mi magunk ástuk azt a gazdasági gödröt, amelyben most vagyunk. Ha úgy közelítjük meg, hogy a pohár félig tele van, akkor túl egyes politikusok apokaliptikus nyilatkozatain a költségvetési hiány csökkenését látjuk, és egy olyan gazdaságot, amely az első negyedében túlélte az adók emelése, az eladás csökkenése és a pénzügyi problémák elmélyülése jelentette kihívásokat. Mindezeket Adrián Negrescu, neves pénzügyi elemző nyilatkozta az Economica.net gazdasági portálnak. A helyzet rosszabb is lehetne, és hogy nem az, főleg az állami beruházásoknak, az országos helyreállítási terv keretében érkező pénzeknek tudható be. Ha nem lennének ezek a finanszírozások, a gazdaság már recesszióban volna. Véli a szakember, aki nem számít érdemi javulásra az elkövetkező időszakban. Az épülőstadion miatt új helyre költözik a nagyváradi állatkert. A jelenlegi területén pedig park és sportlétesítmények kapnak helyet. A tervek szerint a rédei kápolna megmarad, sőt, rendezett zöldövezet veszi majd körül. Ez várhatóan a rédei nevet viseli majd. A stadion kellő távolságra épül, így annak kivitelezése nem veszélyezteti a kápolnát. A jelenlegi állatkert helyén parkot alakítanak ki, melynek folytatásában egészen a Fogarasi utcáig kosárlabda, kézilabda és futballpályákat létesítenek. A zöldövezet kiszolgálására összesen 180 parkolóhelyet terveznek. Emellett egy új út is vezet majd a rédei kápolna előtt, közvetlen hozzáférés biztosítva az épülethez. A Fagerásulói, a Traján Blazsovics utca és a Decibel út által határolt összesen 21 hektáros területen több meglévő épületet lebontanak. Ugyanakkor a sportiskola épületei megmaradnak, sőt, fel is újítják azokat. A romániai nagyvárosok gépjárművezetői több mint 48 millió lejjel tartoznak a tavaly kiszabott közlekedési bírságok után. A Digi24.ro portál által kikért adatok szerint egyes önkormányzatok nyilvántartásaiban olyan büntetések is szerepelnek, amelyeket több mint 25 éve nem fizettek ki. Egy nyugat-romániai nagyvárosban több mint 20 millió lej a bírságokból felhalmozódott kintlevőség. A közlekedési bírságok behajtása évek óta komoly gondot jelent az önkormányzatoknak. Tavaly országos szinten 63%-os volt az átlagos behajtási arány. Vagyis a büntetések több mint egy harmada nem került kifizetésre. A legalacsonyabb behajtási arányt Dél-Romániában mérték. Krajova és Râmnicu Vâlcea esetében mindössze 16% a kifizetett bírságok aránya. A rangsor másik végén Kolozsvár és Nagyvárad áll, amelyek esetében a bírságokat több mint 80%-ban befizették. Vagyis a legtöbb autós időben rendezi a büntetéseit.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: A mai napon napközben 30, éjjel pedig 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem várható, de frissítő záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél helyenként megélénkülhet, az UV-sugárzás értéke pedig magas. Jelen pillanatban egy erős melegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
6: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a George Enescu Magyar utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált, a volt rendelőintézet sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásabolói utcának a Robina és a Fő utca közötti szakasz a két irányú lett, a Dunere utca felé és felül. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásabolói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Magyar út és az Enescu Dózsa-György utcák találkozásánál. Az Enescu Magyar és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóház. A Tribunálódó utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Börögánuló utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Illetve az új közúti aluljárók építése miatt több autóbuszjárat útvonala megváltozott. Konkrétan a 11, 13, 13G, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 40 és a 722-es buszok vonalán kell számolnotok módosulással, amelynek részletei kapcsán feltétlenül érdeklődjetek az OTL weboldalán vagy a telefonos applikáción. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: Még mindig nagyon szuper hétfőt és jó rádiózást kívánok nektek, plusz a sok Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol a Sláger Plusz negyedik utolsó órája veszi kezdetét most, 2026. július 13 egyébként a pontos dátum, aki pedig hozza nektek a fontos infókat, az aktualitásokat, a jó zenéket és a színes híreket, az még ebben a 60 percben keserű Tomi. Hát kérem szépen, ebben az órában négylábú barátainkkal, a kis kedvencekkel is foglalkozunk majd, ugyanis hát nyáron nem csak mi, hanem a kutyák is nagyon könnyen kiszáradhatnak, hogy mire kell odafigyelni, ezzel kapcsolatban hozom majd a részleteket ebben az órában, meg persze a jó zenéket is, úgyhogy megyünk tovább.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

Magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Show is hot out here. No, I don't mind though.

Nagyon szuper hétfőt még mindig nektek itt a Pluszon, a Sláger Plusz negyedik órájában július 13-án ismét fontos info érkezik. A környezetvédelmi alap keddi bejelentése szerint azok a magánszemélyek, akik régi szennyező autójukat újabb, hatékonyabb és kevésbé környezetszennyező járműre cserélnék, július 20-án délelőtt 10 órától iratkozhatnak fel a programba. A jelentkezés online történik, a környezetvédelmi alap honlapján elérhető informatikai alkalmazáson keresztül. A kiírás december 31-én 23 óra 59 percig marad nyitva, de csak akkor, ha addig ugye nem merül ki a rendelkezésre álló keret. A magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautó program költségvetése 300 millió lej. Ez az összeg a korábban bejelentett keretnek felel meg, és ebből finanszírozzák azokat az ökotámogatásokat, amelyeket a vásárlók nem készpénzben kapnak meg, hanem a támogatás értékét az új jármű árából vonják le. A támogatási összegek a tavalyi utolsó kiíráshoz képest nem változnak. 18.500 lej jár új, tisztán elektromos vagy hidrogén üzemanyagcellás jármű vásárlására. 15.000 lej jár új plug-in hibrid járműre vagy elektromos motorkerékpárra. 12.000 lej jár új hibrid járműre. 10.000 lej jár új belső égésű motorral működő járműre, beleértve az LPG vagy CNG meghajtású modelleket, illetve motorkerékpárra. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, remélem, hogy tudtam segíteni az infóval, nektek pedig járnak a slágerek és a magyar kedvenc.

0: És akkor még egy kis kultúra nektek itt a Sláger Pluszban. Kornél Mihálake bukaresti fotóművész a Fény meséje című egyéni kiállításra tekinthető meg a Nagyváradi Várban működő Eurofoto Art kiállítási központ Vilidár István galériájában. Összesen 24 fotográfia, tájképek, sajtófotók, esszék, makrofotók. A művész a Bukarest közeli Bufteán született 1962-ben, és mivel ez a település akkoriban a román filmgyártás fellegvárának számított, már gyermekkorában elbűvölte őt a mozgó és állóképek világa, a mesterséges és természetes fények hatása. Felnőven aztán egy saját Konica Minolta 5D típusú fényképezőgépet vásárolt, amellyel hódolni tudott a szenvedélyének. Ami a technikát illeti, Mihálake nosztalgikus alkat elutasítja a modern digitalizálás általánossá válását. A kiállítás 2026. augusztus 7-éig tekinthető meg, ingyenesen, hétköznap 8 és 22 óra között, úgyhogy várják az érdeklődőket nagyon sok szeretettel. Az alkotások ugyanakkor az Eurofoto Art hivatalos honlapján is megcsodálhatóak, valamint a helyi közszállítási vállalattal kötött megállapodás értelmében vetítik ezeket a digitális képernyőkkel rendelkező korszerű tömegközlekedési járműveken, így biztosan senki nem fog lemaradni róluk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
3: Július 18-án és 19-én Bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a Bihari és Mikepércsi gyerekek műsora, a Tini Dance Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este az Echo, a Voltás és a 4

0: Bihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: És most vissza a zenéhez.
3: A Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Plusz negyedik órájában a kutyákkal fogunk majd foglalkozni, hiszen ahogy mondtam, ugye ebben az időszakban nyáron hát nem csak mi, de a kis kedvencek is nagyon könnyen kiszáradnak, hogy mit tehetünk ez ellen, mondok majd tippeket és hozok ilyen kis hasznos jó tanácsokat az óra második felében, úgyhogy várok mindenkit, most meghozom a slágereket és a magyar kedvenceket.
2: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Manier Plus negyedik órájában hétfőn, ahogyan ígértem nektek, négylábú barátaink a főszerepben. Hát a nyári hőségben a kutyák vízigénye drámaian megnő, és sok gazdi nem is sejti, hogy milyen gyorsan kialakulhat náluk a kiszáradás. A szakértők szerint a kánikulában egy átlagos kutya akár kétszer annyi vizet is igényelhet, mint tavasszal vagy ősszel, és a dehidratáció első jelei gyakran észrevétlenek. Száraz orr, fáradékonyság, lihegés vagy éppen étvágytalanság. Az egyik cikk kiemeli, hogy a kutyák hőháztartása teljesen más, mint az embereké. Ugye nem tudnak izzadni, a testhőjüket szinte kizárólag lihegéssel szabályozzák. Ha nincs elég víz, ez a mechanizmus gyorsan túlterhelődik, és akár hőgutához is vezethet. A szakértők éppen ezért azt javasolják, hogy a gazdik mindig vigyenek magukkal vizet a sétához, kerüljék a déli órákat, és biztosítsanak árnyékot, hűvös pihenőhelyet. Nagyon fontos az is, hogy a kutya ne csak igyon, hanem hozzá is férjen a vízhez. Sok állat nem jelzi, hogyha a tája kiürült vagy felmelegedett. A kánikulában érdemes több ponton is vizet kitenni, és akár mondjuk jégkockával hűteni. Nagyon szépen köszönöm a kutyusok nevében, ha ti is így tesztek. Én is hűtelek benneteket, hát mivel mással, mint a legjobb zenékkel, slágerekkel és magyar kedvencekkel továbbra is itt a Pluszon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs, majd nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Itt a vége, fuss el vélen a hétfői Sláger Plusznak. Bízom benne, hogy tetszett nektek az elmúlt 4 óra. Ha igen, akkor holnap is találkozunk kedden a szokott időben és helyen itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda Keserű Tomi. További szuper gyarat és jó rádiózást kívánok nektek. Jönnek a friss információk, a ropogós hírek Ábrahám Miklóstól, aztán pedig ezzel a dallal startol egy újabb zenei óra. Hello mindenkinek!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 15-ig a 60 darabos Perzil kapszulás mosószer ára 49,99 vani, valamint 6 üveg egyenként 0,33 literes Tuborg világos sör ára mindössze 18,99 vani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
4: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
5: Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
6: Támadnak az alacsony árak az Atákban, te merre mész? Vásárold meg az 500 g-os Comtém sert és hamburgert mindössze 9,99-ban ért, valamint a 60 méteres Santo Optima konyhai papírtőlő tekercset mindössze 7,49-ban ért. Az árak darabonként értendők legalább 3 darab vásárlása esetén. Nyári program naponta 6 és 22 óra között. Aták, le az árakkal!
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Alapvetően változnak meg az Európai Unión belüli munkavállalás szociális feltételei. Luxussá vált a törvényesség. Összeomlástól féltik az idősek és fogyatékkal élők ellátórendszerét. Újabb biztonsági előírás lépett életbe az Európai Unióban. Arcvigyelő kamerák kerülnek az új autóba. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Alapvetően változnak meg az Európai Unión belüli munkavállalás szociális feltételei. A jövőben sokkal kevesebb lesz az adminisztratív útvesztő, miközben az uniós hatóságok keményebben lépnek fel a fantom cégekkel és a fekete munkával szemben. A leginkább kézzelfogható változás a munkanélküli ellátásokat érinti. Ha valaki egy másik tagállamban elveszíti az állását, de úgy dönt, hogy hazatér, vagy egy harmadik országban próbál elhelyezkedni, az eddigi 3 hónap helyett fél évig jogosult marad a korábbi munkahelye szerinti állam munkanélküli segélyére. Ez az időszak akár a jogosultság teljes lejártáig is meghosszabbítható. Szintén tisztázódik az ingázók és a határmenti munkavállalók helyzete. Esetükben ugyanis a segélyt már egyértelműen az a tagállam fizeti, ahol megszakítás nélkül legalább 22 hetet dolgoztak. Összeomlás fenyegeti az idősek és a fogyatékkal élők szociális ellátását. Vili a Szociális Magánszolgáltatók Érdekképviselete és az Idős Gondozással Foglalkozó Intézmények Igazgatóinak Egyesülete. Arra kérik a hatóságokat, hogy bármilyen azonnali intézkedés elfogadása előtt sürgősen konzultáljanak az engedéllyel rendelkező szolgáltatókkal. Nyílt levelüket Mikus Ordán államfőnek és Ilija Bolozsán ügyvívő kormányfőnek címezték. Az apropója nem más, mint a Bihar megyében 20 éve engedély nélkül működő gondozóközpontok ügye. A nyílt levélhez csatoltak egy részletes tanulmányt is, amelyben rámutatnak, hogy luxussá vált, ha valaki törvényes keretek között akar magánközpontot működtetni. Számításaik szerint egy 50 férőhelyes idősek otthon a törvényes működtetése kedvezményezettenként havi 6113 lejbe kerül. Mindezt olyan körülmények között, hogy Romániában 2800 lej az átlag nyugdíj. Újabb biztonsági előírás lépett életbe az Európai Unióban. Minden újonnan forgalomba helyezett személyautót olyan kamerával kell felszerelni, amely folyamatosan figyeli a vezető arcát és viselkedését. Az intézkedés célja a figyelmetlenségből és fáradtságból eredő közúti balesetek számának csökkentése. Az intézkedés ugyanakkor már most heves vitákat váltott ki az adatvédelem miatt. A rendszer a vezető fej és szemmozgását figyeli. Ha azt érzékeli, hogy a sofőr túl hosszú ideig nem az útra koncentrál, például a telefonját nézi, elbóviskol vagy más irányba fordít a tekintetét, figyelmeztetést küld.
2: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Forró nyár, forró slágerek. Ez a Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: going down.
1: Esik az eső, vagy éget a nap,
2: egész nyáron
1: szóljon
3: a Plusz FM.
1: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. I'm a

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 0,33 literes Heineken sör üvegenként 3 lei 99 bani, a 330 ml-es Korona sör 4 lei 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt. Július 18-án és 19-én bihari napok a Földvárban. Fogadhajtó verseny, futballbajnokság, a bihari és mikepércsi gyerekek műsora, a Tini Dance Center, szabadtéri diszkó DV-vel és Predával és egy látványos tűzijáték vár rád. Szombat este az Echo, a Voltás és a

0: Bihari Földvár július 18-án és 19-én. További részletek a Facebookon.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

0: Mindenhol jó,
1: de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis a munkahelyi ölelése. Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében. A korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egyben lezárt időszakra vonatkozik, közölte a román országos egészségbiztosítási pénztár. Egyre több energiát használunk a klímaberendezések működtetésére. 6 év alatt szinte megduplázódott a lakások hűtésére fordított energia mennyisége az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Úgy trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis szó szerint lefordítva a munkahely ölelése. Az angol száz környezetben tavaly nyáron bukkant fel a kifejezés, ami magyarul a munkahely magunkhoz ölelését jelenti. Mint az elnevezés is utal rá, az emberek makacsul ragaszkodnak munkahelyükhöz akkor is, ha elégedetlenek, akkor is, ha korábban a távozást fontolgatták. A jelenség HR szakemberek szerint egyformán jelen van az Amerikai Egyesült Államokban és Európában. A job hugging lényege, hogy a munkavállaló nem azért marad a jelenlegi munkahelyén, mert elégedett vagy kötelezett, hanem mert túl kockázatosnak érzi a váltást. A jövő munkaerőpiacán a legfontosabb versenyelőny már nem maga a technológia lesz, hanem az alkalmazkodó képesség, a tanulási hajlandóság és a jó ítélő képesség. Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében, és a korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egyben lezárt időszakra vonatkozik, közölte a román országos egészségbiztosítási pénztár. Az intézmény teljes egészében rendezte a márciusi gyógyszerfogyasztás ellenértékét, míg az áprilisi elszámolások kifizetésének határideje július vége. A gyógyszerkiadások Romániában havonta átlagosan 2,4 milliárd lejt tesznek ki. Ez az országos egészségbiztosítási alapszolgáltatásokra és gyógyszerekre fordított havi kiadásainak közel 40%-át jelenti. A biztosító szerint az elmúlt 3 évben a gyógyszerfogyasztás mintegy 5 milliárd lejjel nőtt. Elsősorban az innovatív, korszerű terápiák egyre szélesebb körű alkalmazása miatt. 6 év alatt szinte megduplázódott a lakások hűtésére fordított energia mennyisége az Európai Unióban. Az Eurostat adatai szerint 2018-ban 40.500 terazsúl energiát fordítottunk ilyen célra, míg 2024-ben már 80.400-at. Idehaza a légkondicionálók fogyasztása csekély mértékben nőtt, 1045 terazsúlról 1137-re. A vizsgált időszak utolsó évében a legtöbb energiát az olasz, a spanyol és a görög háztartások fordították a klímaberendezések működtetésére. Ez azt jelenti, hogy ez a három ország adta az uniós fogyasztás több mint 60%-át. Ebben semmi meglepő nincs, mivel az északi tagállamokban nagyságrendekkel kevesebb energiát fordítanak hűtésre, mint délen. Az uniós háztartásokban a legtöbb energiát fűtésre használják, a teljes fogyasztás 61%-át. A második leginkább energiaigényes tevékenység a vízmelegítés, 15%-os részesedéssel.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar.

Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
0: Egy óra csak magyarul. Ez a Plusz FM zenevonal.

minden hétköznap este 8-tól. Csak a Plus FM-en. Zenevonal. Csak magyar zenékkel. Limbo!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az egyik legnevesebb hazai pénzügyi jellemző szerint Románia egy gazdasági jégkorszakon megy keresztül. A rédei kápolnát nem érinti az állatkert elköltöztetése. A romániai nagyvárosok gépjárművezetői több mint 48 millió lejjel tartoznak a tavaly kiszabott közlekedési bírságok után. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia egy gazdasági jégkorszakban van. Ennek a fő elemeit az utóbbi kormányok toxikus intézkedései okozták. Kezdve az utóbbi évek hatalmas hiteleitől az egymást követő adóemelésekig, amelyek térdre kényszerítették a gazdaságot. Már szóval mi magunk ástuk azt a gazdasági gödröt, amelyben most vagyunk. Ha úgy közelítjük meg, hogy a pohár félig tele van, akkor túl egyes politikusok apokaliptikus nyilatkozatain a költségvetési hiány csökkenését látjuk, és egy olyan gazdaságot, amely az első negyedében túlélte az adók emelése, az eladás csökkenése és a pénzügyi problémák elmélyülése jelentette kihívásokat. Mindezeket Adrián Negrescu, neves pénzügyi jellemző nyilatkozta az Economica.net gazdasági portálnak. A helyzet rosszabb is lehetne, és hogy nem az, főleg az állami beruházásoknak, az országos helyreállítási terv keretében érkező pénzeknek tudható be. Ha nem lennének ezek a finanszírozások, a gazdaság már recesszióban volna, véli a szakember, aki nem számít érdemi javulásra az elkövetkező időszakban. Az épülő stadion miatt új helyre költözik a nagyváradi állatkert, a jelenlegi területén pedig park és sportlétesítmények kapnak helyet. A tervek szerint a rédei kápolna megmarad, sőt, rendezett zöldövezet veszi majd körül. Ez várhatóan a rédei nevet viseli majd. A stadion kellő távolságra épül, így annak kivitelezése nem veszélyezteti a kápolnát. A jelenlegi állatkert helyén parkot alakítanak ki, melynek folytatásában egészen a Fogarasi utcáig kosárlabda, kézilabda és futballpályákat létesítenek. A zöldövezet kiszolgálására összesen 180 parkolóhelyet terveznek. Emellett egy új út is vezet majd a rédei kápolna előtt, közvetlen hozzáférés biztosítva az épülethez. A Fagerásulói, a Traján Blazsovics utca és a Decibel út által határolt összesen 21 hektáros területen több meglévő épületet lebontanak. Ugyanakkor a sportiskola épületei megmaradnak, sőt, fel is újítják azokat. A romániai nagyvárosok gépjárművezetői több mint 48 millió lejjel tartoznak a tavaly kiszabott közlekedési bírságok után. A Digi24.ro portál által kikért adatok szerint egyes önkormányzatok nyilvántartásaiban olyan büntetések is szerepelnek, amelyeket több mint 25 éve nem fizettek ki. Egy nyugat-romániai nagyvárosban több mint 20 millió lej a bírságokból felhalmozódott kintlevőség. A közlekedési bírságok behajtása évek óta komoly gondot jelent az önkormányzatoknak. Tavaly országos szinten 63%-os volt az átlagos behajtási arány. Vagyis a büntetések több mint egy harmada nem került kifizetésre. A legalacsonyabb behajtási arányt Dél-Romániában mérték. Krajova és Râmnicu Vâlcea esetében mindössze 16% a kifizetett bírságok aránya. A rangsor másik végén Kolozsvár és Nagyvárad áll, amelyek esetében a bírságokat több mint 80%-ban befizették. Vagyis a legtöbb autós időben rendezi a büntetéseit.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy...

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Alapvetően változnak meg az Európai Unión belüli munkavállalás szociális feltételei. Luxussá vált a törvényesség. Összeomlástól féltik az idősek és fogyatékkal élők ellátórendszerét. Újabb biztonsági előírás lépett életbe az Európai Unióban. Arcvigyelő kamerák kerülnek az új autóba. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Alapvetően változnak meg az Európai Unión belüli munkavállalás szociális feltételei. A jövőben sokkal kevesebb lesz az adminisztratív útvesztő, miközben az uniós hatóságok keményebben lépnek fel a fantom cégekkel és a fekete munkával szemben. A leginkább kézzelfogható változás a munkanélküli ellátásokat érinti. Ha valaki egy másik tagállamban elveszíti az állását, de úgy dönt, hogy hazatér, vagy egy harmadik országban próbál elhelyezkedni, az eddigi 3 hónap helyett fél évig jogosult marad a korábbi munkahelye szerinti állam munkanélküli segélyére. Ez az időszak akár a jogosultság teljes lejártáig is meghosszabbítható. Szintén tisztázódik az ingázók és a határmenti munkavállalók helyzete. Esetükben ugyanis a segélyt már egyértelműen az a tagállam fizeti, ahol megszakítás nélkül legalább 22 hetet dolgoztak. Összeomlás fenyegeti az idősek és a fogyatékkal élők szociális ellátását. Vili a Szociális Magánszolgáltatók Érdekképviselete és az idős gondozással foglalkozó intézmények igazgatóinak egyesülete. Arra kérik a hatóságokat, hogy bármilyen azonnali intézkedés elfogadása előtt sürgősen konzultáljanak az engedéllyel rendelkező szolgáltatókkal. Nyílt levelüket Mikus Ordán államfőnek és Ilija Bolozsán ügyvívő kormányfőnek címezték. Az apropója nem más, mint a Bihar megyében 20 éve engedély nélkül működő gondozóközpontok ügye. A nyílt levélhez csatolt egy részletes tanulmányt is, amelyben rámutatnak, hogy luxussá vált, ha valaki törvényes keretek között akar magánközpontot működtetni. Számításaik szerint egy 50 férőhelyes idősek otthona törvényes működtetése kedvezményezettenként havi 6113 lejbe kerül. Mindezt olyan körülmények között, hogy Romániában 2800 lej az átlag nyugdíj. Újabb biztonsági előírás lépett életbe az Európai Unióban. Minden újonnan forgalomba helyezett személyautót olyan kamerával kell felszerelni, amely folyamatosan figyeli a vezető arcát és viselkedését. Az intézkedés célja a figyelmetlenségből és fáradtságból eredő közúti balesetek számának csökkentése. Az intézkedés ugyanakkor már most heves vitákat váltott ki az adatvédelem miatt. A rendszer a vezető fej és szemmozgását figyeli. Ha azt érzékeli, hogy a sofőr túl hosszú ideig nem az útra koncentrál, például a telefonját nézi, elbóviskol vagy más irányba fordul, a tekintetét, figyelmeztetést küld.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész
0: nyáron
1: szóljon a Plusz FM.
0: Plusz FM.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek,
1: Nagyváradon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis a munkahely ölelése. Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében. A korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egy már lezárt időszakra vonatkozik, közölte a román országos egészségbiztosítási pénztár. Egyre több energiát használunk a klímaberendezések működtetésére. 6 év alatt szinte megduplázódott a lakások hűtésére fordított energia mennyisége az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Új trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis szó szerint lefordítva a munkahely ölelése. Az angol száz környezetben tavaly nyáron bukkant fel a kifejezés, ami magyarul a munkahely magunkhoz ölelését jelenti. Mint az elnevezés is utal rá, az emberek makacsul ragaszkodnak munkahelyükhöz akkor is, ha elégedetlenek, akkor is, ha korábban a távozást fontolgatták. A jelenség HR szakemberek szerint egyformán jelen van az Amerikai Egyesült Államokban és Európában. A job hugging lényege, hogy a munkavállaló nem azért marad a jelenlegi munkahelyén, mert elégedett vagy kötelezett, hanem mert túl kockázatosnak érzi a váltást. A jövő munkaerőpiacán a legfontosabb versenyelőny már nem maga a technológia lesz, hanem az alkalmazkodó képesség, a tanulási hajlandóság és a jó ítélő képesség. Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében, és a korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egy már lezárt időszakra vonatkozik, közölte a román országos egészségbiztosítási pénztár. Az intézmény teljes egészében rendezte a márciusi gyógyszerfogyasztás ellenértékét, míg az áprilisi elszámolások kifizetésének határideje július vége. A gyógyszerkiadások Romániában havonta átlagosan 2,4 milliárd lejt tesznek ki. Ez az országos egészségbiztosítási alapszolgáltatásokra és gyógyszerekre fordított havi kiadásainak közel 40%-át jelenti. A biztosító szerint az elmúlt 3 évben a gyógyszerfogyasztás mintegy 5 milliárd lejjel nőtt. Elsősorban az innovatív, korszerű terápiák egyre szélesebb körű alkalmazása miatt. 6 év alatt szinte megduplázódott a lakások hűtésére fordított energia mennyisége az Európai Unióban. Az Eurostat adatai szerint 2018-ban 40.500 terazsúl energiát fordítottunk ilyen célra, míg 2024-ben már 80.400-at. Idehaza a légkondicionálók fogyasztása csekély mértékben nőtt, 1045 terazsúlról 1137-re. A vizsgált időszak utolsó évében a legtöbb energiát az olasz, a spanyol és a görög háztartások fordították a klímaberendezések működtetésére. Ez azt jelenti, hogy ez a három ország adta az uniós fogyasztás több mint 60%-át. Ebben semmi meglepő nincs, mivel az északi tagállamokban nagyságrendekkel kevesebb energiát fordítanak hűtésre, mint délen. Az uniós háztartásokban a legtöbb energiát fűtésre használják, a teljes fogyasztás 61%-át. A második leginkább energiaigényes tevékenység a vízmelegítés, 15%-os részesedéssel.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az egyik legnevesebb hazai pénzügyi jellemző szerint Románia egy gazdasági jégkorszakon megy keresztül. A rédei kápolnát nem érinti az állatkert elköltöztetése. A romániai nagyvárosok gépjárművezetői több mint 48 millió lejjel tartoznak a tavaly kiszabott közlekedési bírságok után. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia egy gazdasági jégkorszakban van. Ennek a fő elemeit az utóbbi kormányok toxikus intézkedései okozták. Kezdve az utóbbi évek hatalmas hiteleitől az egymást követő adóemelésekig, amelyek térdre kényszerítették a gazdaságot. Már szóval mi magunk ástuk azt a gazdasági gödröt, amelyben most vagyunk. Ha úgy közelítjük meg, hogy a pohár félig tele van, akkor túl egyes politikusok apokaliptikus nyilatkozatain a költségvetési hiány csökkenését látjuk, és egy olyan gazdaságot, amely az első negyedében túlélte az adók emelése, az eladások csökkenése és a pénzügyi problémák elmélyülése jelentette kihívásokat. Mindezeket Adrián Negrescu, neves pénzügyi jellemző nyilatkozta az Economica.net gazdasági portálnak. A helyzet rosszabb is lehetne, és hogy nem az, főleg az állami beruházásoknak, az országos helyreállítási terv keretében érkező pénzeknek tudható be. Ha nem lennének ezek a finanszírozások, a gazdaság már recesszióban volna, véli a szakember, aki nem számít érdemi javulásra az elkövetkező időszakban. Az épülőstadion miatt új helyre költözik a nagyváradi állatkert, a jelenlegi területén pedig park és sportlétesítmények kapnak helyet. A tervek szerint a rédei kápolna megmarad, sőt, rendezett zöldövezet veszi majd körül. Ez várhatóan a rédei nevet viseli majd. A stadion kellő távolságra épül, így annak kivitelezése nem veszélyezteti a kápolnát. A jelenlegi állatkert helyén parkot alakítanak ki, melynek folytatásában egészen a Fogarasi utcáig kosárlabda, kézilabda és futballpályákat létesítenek. A zöldövezet kiszolgálására összesen 180 parkolóhelyet terveznek. Emellett egy új út is vezet majd a rédei kápolna előtt, közvetlen hozzáférés biztosítva az épülethez. A Fagerásulói, a Traján Blazsovics utca és a Decibel út által határolt összesen 21 hektáros területen több meglévő épületet lebontanak. Ugyanakkor a sportiskola épületei megmaradnak, sőt, fel is újítják azokat. A romániai nagyvárosok gépjárművezetői több mint 48 millió lejjel tartoznak a tavaly kiszabott közlekedési bírságok után. A Digi24.ro portál által kikért adatok szerint egyes önkormányzatok nyilvántartásaiban olyan büntetések is szerepelnek, amelyeket több mint 25 éve nem fizettek ki. Egy nyugat romániai nagyvárosban több mint 20 millió lejjebb bírságokból felhalmozódott kintlevőség. A közlekedési bírságok behajtása évek óta komoly gondot jelent az önkormányzatoknak. Tavaly országos szinten 63%-os volt az átlagos behajtási arány. Vagyis a büntetések több mint egy harmada nem került kifizetésre. A legalacsonyabb behajtási arányt Dél-Romániában mérték. Krajova és Râmnicu Vâlcea esetében mindössze 16% a kifizetett bírságok aránya. A rangsor másik végén Kolozsvár és Nagyvárad áll, amelyek esetében a bírságokat több mint 80%-ban befizették. Vagyis a legtöbb autós időben rendezi a büntetéseit.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Abba fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Alapvetően változnak meg az Európai Unión belüli munkavállalás szociális feltételei. Luxussá vált a törvényesség. Összeomlástól féltik az idősek és fogyatékkal élők ellátórendszerét. Újabb biztonsági előírás lépett életbe az Európai Unióban. Arcvigyelő kamerák kerülnek az új autóba. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Alapvetően változnak meg az Európai Unión belüli munkavállalás szociális feltételei. A jövőben sokkal kevesebb lesz az adminisztratív útvesztő, miközben az uniós hatóságok keményebben lépnek fel a fantomcégekkel és a fekete munkával szemben. A leginkább kézzelfogható változás a munkanélküli ellátásokat érinti. Ha valaki egy másik tagállamban elveszíti az állását, de úgy dönt, hogy hazatér, vagy egy harmadik országban próbál elhelyezkedni, az eddigi 3 hónap helyett fél évig jogosult marad a korábbi munkahelye szerinti állam munkanélküli segélyére. Ez az időszak akár a jogosultság teljes lejártáig is meghosszabbítható. Szintén tisztázódik az ingázók és a határmenti munkavállalók helyzete. Esetükben ugyanis a segélyt már egyértelműen az a tagállam fizeti, ahol megszakítás nélkül legalább 22 hetet dolgoztak. Összeomlás fenyegeti az idősek és a fogyatékkal élők szociális ellátását. Vili a Szociális Magánszolgáltatók Érdekképviselete és az Idős Gondozással Foglalkozó Intézmények Igazgatóinak Egyesülete. Arra kérik a hatóságokat, hogy bármilyen azonnali intézkedés elfogadása előtt sürgősen konzultáljanak az engedéllyel rendelkező szolgáltatókkal. Nyílt levelüket Mikus Ordán államfőnek és Ilija Bolozsán ügyvívő kormányfőnek címezték. Az apropója nem más, mint a Bihar megyében 20 éve engedély nélkül működő gondozóközpontok ügye. A nyílt levélhez csatoltak egy részletes tanulmányt is, amelyben rámutatnak, hogy luxussá vált, ha valaki törvényes keretek között akar magánközpontot működtetni. Számításaik szerint egy 50 férőhelyes idősek otthon a törvényes működtetése kedvezményezettenként havi 6113 lejbe kerül. Mindezt olyan körülmények között, hogy Romániában 2800 lej az átlag nyugdíj. Újabb biztonsági előírás lépett életbe az Európai Unióban. Minden újonnan forgalomba helyezett személyautót olyan kamerával kell felszerelni, amely folyamatosan figyeli a vezető arcát és viselkedését. Az intézkedés célja a figyelmetlenségből és fáradtságból eredő közúti balesetek számának csökkentése. Az intézkedés ugyanakkor már most heves vitákat váltott ki az adatvédelem miatt. A rendszer a vezető fej és szemmozgását figyeli. Ha azt érzékeli, hogy a sofőr túl hosszú ideig nem az útra koncentrál, például a telefonját nézi, elbóviskol vagy más irányba fordít a tekintetét, figyelmeztetést küld.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en. Se jó! Soki!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész nyáron
0: szóljon
1: a Plusz FM.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek,
2: Nagyváradon.
3: Open up your eyes!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis a munkahelyi ölelése. Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében. A korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egyben lezárt időszakra vonatkozik, közölte a román országos egészségbiztosítási pénztár. Egyre több energiát használunk a klímaberendezések működtetésére. 6 év alatt szinte megduplázódott a lakások hűtésére fordított energia mennyisége az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Új trend hódít a foglalkoztatás piacán, a job hugging, vagyis szó szerint lefordítva a munkahely ölelése. Az angol száz környezetben tavaly nyáron bukkant fel a kifejezés, ami magyarul a munkahely magunkhoz ölelését jelenti. Mint az elnevezés is utal rá, az emberek makacsul ragaszkodnak munkahelyükhöz akkor is, ha elégedetlenek, akkor is, ha korábban a távozást fontolgatták. A jelenség HR szakemberek szerint egyformán jelen van az Amerikai Egyesült Államokban és Európában. A job hugging lényege, hogy a munkavállaló nem azért marad a jelenlegi munkahelyén, mert elégedett vagy kötelezett, hanem mert túl kockázatosnak érzi a váltást. A jövő munkaerőpiacán a legfontosabb versenyelőny már nem maga a technológia lesz, hanem az alkalmazkodó képesség, a tanulási hajlandóság és a jó ítélő képesség. Jelenleg nincs elmaradás a gyógyszerek kifizetésében, és a korábbi késedelmek miatt indított Európai Uniós eljárás egyben lezárt időszakra vonatkozik, közölte a román országos egészségbiztosítási pénztár. Az intézmény teljes egészében rendezte a márciusi gyógyszerfogyasztás ellenértékét, míg az áprilisi elszámolások kifizetésének határideje július vége. A gyógyszerkiadások Romániában havonta átlagosan 2,4 milliárd lejt tesznek ki. Ez az országos egészségbiztosítási alapszolgáltatásokra és gyógyszerekre fordított havi kiadásainak közel 40%-át jelenti. A biztosító szerint az elmúlt 3 évben a gyógyszerfogyasztás mintegy 5 milliárd lejjel nőtt, elsősorban az innovatív, korszerű terápiák egyre szélesebb körű alkalmazása miatt. 6 év alatt szinte megduplázódott a lakások hűtésére fordított energia mennyisége az Európai Unióban. Az Eurostat adatai szerint 2018-ban 40.500 terazsúl energiát fordítottunk ilyen célra, míg 2024-ben már 80.400-at. Idehaza a légkondicionálók fogyasztása csekély mértékben nőtt, 1045 terazsúlról 1137-re. A vizsgált időszak utolsó évében a legtöbb energiát az olasz, a spanyol és a görög háztartások fordították a klímaberendezések működtetésére. Ez azt jelenti, hogy ez a három ország adta az uniós fogyasztás több mint 60%-át. Ebben semmi meglepő nincs, mivel az északi tagállamokban nagyságrendekkel kevesebb energiát fordítanak hűtésre, mint délen. Az uniós háztartásokban a legtöbb energiát fűtésre használják, a teljes fogyasztás 61%-át. A második leginkább energiaigényes tevékenység a vízmelegítés, 15%-os részesedéssel.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

a nagyváradi hőségben igazi felüdülés. Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az egyik legnevesebb hazai pénzügyi jellemző szerint Románia egy gazdasági jégkorszakon megy keresztül. A lédei kápolnát nem érinti az állatkert elköltöztetése. A romániai nagyvárosok gépjárművezetői több mint 48 millió lejjel tartoznak a tavaly kiszabott közlekedési bírságok után. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Románia egy gazdasági jégkorszakban van. Ennek a fő elemeit az utóbbi kormányok toxikus intézkedései okozták. Kezdve az utóbbi évek hatalmas hiteleitől az egymást követő adóemelésekig, amelyek térdre kényszerítették a gazdaságot. Már szóval mi magunk ástuk azt a gazdasági gödröt, amelyben most vagyunk. Ha úgy közelítjük meg, hogy a pohár félig tele van, akkor túl egyes politikusok apokaliptikus nyilatkozatain a költségvetési hiány csökkenését látjuk, és egy olyan gazdaságot, amely az első negyedében túlélte az adók emelése, az eladás csökkenése és a pénzügyi problémák elmélyülése jelentette kihívásokat. Mindezeket Adrián Negrescu, neves pénzügyi jellemző nyilatkozta az Economica.net gazdasági portálnak. A helyzet rosszabb is lehetne, és hogy nem az, főleg az állami beruházásoknak, az országos helyreállítási terv keretében érkező pénzeknek tudható be. Ha nem lennének ezek a finanszírozások, a gazdaság már recesszióban volna, véli a szakember, aki nem számít érdemi javulásra az elkövetkező időszakban. Az épülőstadion miatt új helyre költözik a nagyváradi állatkert, a jelenlegi területén pedig park és sportlétesítmények kapnak helyet. A tervek szerint a rédei kápolna megmarad, sőt, rendezett zöldövezet veszi majd körül. Ez várhatóan a rédei nevet viseli majd. A stadion kellő távolságra épül, így annak kivitelezése nem veszélyezteti a kápolnát. A jelenlegi állatkert helyén parkot alakítanak ki, melynek folytatásában egészen a Fogarasi utcáig kosárlabda